A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki Tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni, Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrude elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrude-ot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a kétlábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rákcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rákcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy más milyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrúd nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrúd, hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért oda mentem hozzá, és elkezdtem neki puszikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled, te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a kétlábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a kétlábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó kétlábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A cinege, amikor keresi a hernyót a fán, és nem találja, így beszél. Itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs. Ha talál egy kis hernyót, akkor ezt fütyüli. Kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Amikor hideg idő közeleg, ezt mondja. Fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg. Friss idő, friss idő, friss idő, friss idő, friss idő. Csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben, csücsülyben. Ha meleg lesz az idő, így beszél a cinege. Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót. Kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Sziasztok gyerekek, Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Meserádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. Fogadjátok nagy szeretettel a Kakas és a Pipe című magyar népmesét. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Elment a gazdájuk, nem volt mit enni nekik, megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe,
5: menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfullok.
4: Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfull a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol nekem koszorút a szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút? Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét! Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
6: Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről.
4: Elment a kakaska a réthez.
5: Rét, adjál szénát! Szénát viszem tehénnek. Tehénát tejecskét. Tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút. Koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
7: Addig nem adok szénát, mondja a rét.
5: Ameddig a boltba nem mégy kaszáért.
4: Elment a kakaska a boltba.
5: Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rétát szénát, szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
4: Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozza a pénzt.
5: Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, menj gyorsan a szemétdombra kaparászni. Ott lát egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsó tátogat nagy foldoklásában, de így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott pipe, még ma is boldogan éldegél.
0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
8: Sziasztok gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, Kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkózni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
9: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Poyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi. Nem hull semmi. Csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott. Előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítoza megszólította. Á, szia, Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába. De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék. Pompom legyintett. Te legalább jársz, én meg mindjárt... Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok. Picúr bólintott egyet lassan. Nagyon lassan. Elkísérhetsz. Na, mi lesz már? Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam. Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról. Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy. Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden? Eldobhatod, dünnyögte Picúr. Ez a világ leglustább fa levele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek. Pompom lepöckölte Picúr fejéről a fa levelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is. Haj, Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is. Hát igen, bólogatott Pompom. A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi. Hogy semmi? Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás. Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás? Ajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít. Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele. Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő,
10: bizony átjön az üveghegyen túlról, és neki lát. Mikor jön át az üveghegyen túlról? Minek lát neki?
11: Hát a munkának.
10: De az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás?
11: A lomtalanítás.
10: Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás?
11: Nem, dehogy.
10: Nem ószeres ő. Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már?
11: Látom, hogy nem érted.
10: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött. Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj. Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe.
11: Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük.
10: Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Telt múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal, ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett.
11: Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami.
10: Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk.
11: Világos, mint a vakablak,
10: hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikszakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se.
11: Hova csodába bújtak,
10: morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
11: Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó, ha-hó! de a gyáva kukacok, a remegő térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
12: Álljatok meg, barátocskáim! Bömbölt utánuk nyájas hangon. Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
11: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak.
10: Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
12: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
11: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkóztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt.
10: Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni.
11: És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
12: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
11: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
12: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
11: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
12: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
11: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
12: Ajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
11: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
10: Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
12: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
11: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz, ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos?
10: Ásító szörnyeteg érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos.
11: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
12: Így jó?
11: Kérdezte büszkén.
10: Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
11: Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
12: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
11: Úgy látom, van kedved a szakmához, dicsérte meg Hörpentő Dániel.
12: Tolhatod?
9: Ásító szörnyeteg ragyogóképpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
12: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka!
9: Ettől fogva hörpentő Dániel mindig együtt járt Ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messzeföldről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk! Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott.
12: Iskola után megvárhatlak?
9: Picúr visszaintett a kapuból. Megvárhatsz, de ne ásíts!
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A hasfájós víziló.

0: De volt még egy dolog, amit még ennél is jobban szeretett. Enni. A mamája és a papája nem győzte tömni a kis bendőjét minden földi jóval, amit csak a folyóban és a folyóparton találni lehetett. A kicsi vízilónak ez nem volt elég. Válogatni szerencsére nem válogatott, de akármennyit és akármit evett, folyton folyvást olyan éhes maradt, hogy tőle zengett az egész környék.
1: Éhes vagyok, majd éhen halok, úgy korog a gyomrom,
0: kiáltozta naphossza. Egy jó darabig csak a többi víziló ételére vetett csak szemet, bármit ettek, abból ő is kért. Ám ez sem bizonyult neki elégnek, és hamarosan már a többi állat reggelije, ebédje és vacsorája is érdekelni kezdte. Ha meglátott egy madarat egy halacskával a csőrében, nem tudta megállni, hogy ne kérjen belőle. Ha egy majom ugrált el mellette egy banánnal, bizony kellett neki a fele. Ha egy zsiráf ropogtatott jó ízűen egy falevelet, abból is kért. Hamar híre ment ám a dolognak, hogy a folyóban lakik egy falánk víziló, ami őt egy cseppet sem izgatta, sőt, büszke volt rá. Szegény szülei pedig azt sem tudták, hova bújjanak szégyenükben. Kérlelték is minden nap, hogy ne egyen annyit, hogy ne vegye el más ételét, vagy ha már ez nem segít, legalább ne egyen állandóan. Meglátod, kisfiam, baj lesz ebből, mondogatta a mamája, de semmi sem használt. A környékbeli állatok pedig csendben tűrték a falánk vízilovacskát, és megbeszélték egymás között, hogy majd mindenki ad neki egy keveset, így sosem vesz majd el túl sokat egyszerre. A víziló nagyon élvezte a helyzetet. Hamarosan már mozdulnia kérni sem kellett, mert mindenki több étellel készült, mint amennyit megbírt enni, hogy jusson neki is. Ő pedig csak evett, úszkált, evett, napozott, evett, aludt és kerekedett. Hamarosan olyan kerek lett, hogy moccanni is alig bírt, és amíg a többiek vidáman és virgoncan játszottak napközben, ő csak a vízben áldogált, és közben arra gondolt, mi mindent kéne még ma megenni. Egyik nap aztán beütött a bal szerencse. A folyóhoz tévedt egy messzi földről érkezett madár, aki olyan sokat repült odáig, hogy meg sem tudta mondani, mikor indult el. Persze a nagy útra sok-sok finomságot hozott magával. Köréje sereglettek az állatok, hogy kifaggassák, kicsoda, micsoda és mi áradban van. Erre a vízilónak sem kellett több. Minden áron tudni szerette volna, mit tesznek ott, ahonnan a furcsa madár érkezett. A madár még nem ismerte a víziló étvágyát, hallani sem hallott a feneketlen bendőjéről, ezért udvariasan kiterítette neki az uti csomagját, és bősz magyarázkodásba kezdett, hogy mi micsoda. Azaz csak kezdett volna, mert a vízilovacska egy falásra bekapta az összes bogyót, magot és finomságot. A madár erre nagyon megijedt.
2: Szabad. Ezekből nem szabad sokat enni, mert rosszul leszel.
1: Dehogy leszek, mondta a víziló. Én bármiből meg tudok enni bármennyit.
0: Azzal büszkén nyammogott tovább teli szájjal.
2: Na, majd meglátod,
0: mondta bosszusan a madár, és se szó se beszéd tovarepült. Eltelt egy kis idő, és a vízilónak nagyon csikarni kezdett a hasa.
2: Fájt jobbról, fájt balról, szúrt felül és hasogatott alul.
1: Semmi gond, nyugtatta magát.
2: Majd elmúlik, de csak nem lett jobban.
0: Estére már annyira fájt a pocakja, hogy alig bírt aludni. Reggel pedig olyan keserves sírással kelt, hogy a mamája és a papája rögtön szaladt az állatok kuruzslójáért, aki nagyon értette a dolgát. Hamarosan el is cammogott hozzájuk a vénséges, vén és fogatlan krokodil, aki mindig mindenkit meggyógyított.
1: Na, hol az a beteg?
0: Kérdezte szigorú.

0: van, és tüzetesen vizsgálgatni is kezdte a pityergő vízilovat. Egyszer csak megállt, és összehúzott szemöldökkel annyit mondott.
1: Semmi kétség, ezt a pocakot nagyon elrontották, mondta.
2: És mit lehet ilyenkor tenni?
0: Sopánkodott a víziló mama.
1: Csak egyet. Ezen túl csak friss, hideg vizet, gyümölcsöt meg zöldséget ehet a kisbeteg.
0: Erre a kis víziló még inkább sírva fakadt, hogy ő azt nem szereti.
1: De bizony most muszáj lesz, mondta a krokodil. Különben életed végéig diétáznod kell.
0: Erre a vízilovacska nagyon megijedt, és megígérte, hogy betart minden szabályt, amíg meg nem gyógyul. Itta a friss vizet, ette a finom zöldséget és gyümölcsöket, amíg jobban nem lett. Hamarosan ő is ott játszott a többi vízilóval. Fröcskölték egymást, kergetőztek a parton, és nagy túrákat tettek a folyó körül. Az éhes vízilovacska pedig rájött, hogy a falánkságnál vannak sokkal izgalmasabb dolgok. Azóta csak azt teszi, amit egy vízilónak szabad. Le ne maradjon valami jó kis kalandról.
3: Csukás Mese Rádió. A gesztenyepüré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy likba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a királyvárosába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió. Jó lesz!

vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön a gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetéjét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nem igen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfán nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
2: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
1: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
2: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
1: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
2: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
1: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, mérd utána?
1: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
2: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
1: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
3: Az égvilágon semmi se, uram.
2: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám, invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
3: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni. Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fejér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek. Minden becsületes ember megeszi a kanalát, hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
4: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam, a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött, ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok.
5: perdült, fordult, s közben, hogy-hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe-dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi Manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a Manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
6: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi.
7: Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
5: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
6: Ó, megfájdul az ember feje,
5: panaszkodott a szomszédnéni.
7: Hívni kell a szerelőket,
5: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
6: Lapi!
5: Sikkantott boldogan Fanni.
6: Hol a sipkád, Lapi?
5: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a Manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi Manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi Manó zörög, ő bizony.
8: Ez az undi kocogni megy, ez kosarazik.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nemes Nagy Ágnes, mi van a szobában? Aki előadja nektek, Szulák Andrea. Az asztal. A szobában van az asztal, leterítve szép damasztal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható. Lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi. Építek rá hidakat, ő a víz a híd alatt. Autójárja, víganálja, ő a pálya, ő a pálya. Egy baj van csak, bármi kedves, lombfűrésztől ideges lesz. A szék. A szobában van a szék. Nem mondom, hogy csodaszép, vén a támla, lóg a karfa, mintha volna gyönge mancsa. Az igaz, még kicsi voltam, ha nem látták, ráugortam, a karfáján lovagoltam, de akkor még buta voltam. Most sajnálom, ha morog, nyikorog és nyiszorog, olyan, mint egy barna medve. Főleg este, főleg este. Az ágy. A szobában van az ágy, és az ágyban van az álom. Párna úszik nagy folyón, már is túl van hét határon. De ez mégsem uszoda, lombokból a kupola. És a lombos kupolában hét majom ugrál fenn az ágakon, lomb között, Gajhegyén úgy cikáznak, mint a fény. Aztán hosszú karjukon lógnak hét aranymajom, mintha hét kövér fügelóbálozna fönn az ágon, de ne hidd el, ez csak álom. A szekrény. A szobában van a szekrény, mint a vár, mint a vár, rajta széles régi zár, bent magasra tornyosodva, félsötétben polca, odva mindent, mindent rejteget. Rémeket? Ingeket. Ingek csücske, mint a zászló. Minden reggel integet. Egyszer belebújt a macska, círmos macska, szép, komoly, ült bent, mint egy vén bagoly. Irigyeltük, kizavartuk mérgesen, hogy merül a várba ülni, szemtelen, szemtelen. A lámpa. A szobában van a lámpa. Hogy ragyog, mert a lámpák boldogok. Mintha mindig mondaná, villogok, villogok. Rokonaim odakint a csillagok. És mi van még a szobában? Hát a fal, hát a fal. Visszaüt, de eltakar. Úgy vesz széles tenyerébe, mint a cinkét tartja fészke. De a cinke ül maga, nincsen neki ablaka. Én kinézek a szobából, mint a pásztor a subából nézdegél. Az sem baj, ha fúj a szél. Fúj a szél!
2: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencséjére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó, jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt, még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jószívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem! Tiszta kitűnő! Meg még egy.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Hallihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudor kukac köszönt benneteket!
2: Az agy az idegrendszerünk része. Az idegrendszer behálózza az egész testeteket, rajta keresztül üzenget az agy a testrészeiteknek. Például, ha meg akarjátok törölni a szátokat, a száj üzenetet küld az agynak, hogy meg kell törölni. Az agy ezután utasítja a kezeteket, hogy törölje meg a szátokat. Az agy sosem alszik, még akkor sem, amikor ti igen. Ezért dobogalvás közben is a szívetek, vesztek levegőt, marad csukva a szemetek, és ezért pattantok ki az ágyból, ha hangos zaj csapja meg a fületeket.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukásmese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
3: Mind meséstek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
5: Szeptember 29-e van. Mai névnaposaink Mihály és Gábor. Sok boldogságot!
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
7: Ebben a korszakban anyu kék kemény táblába köttette falatka képes füzeteit. Ez abban az időben volt, amikor Falatka egy további regiszteres füzetbe elkezdte névsorba szedni azokat a barátait és ismerőseit, akikkel odaállt az óperencián túlnak egy-egy bizonyos részén töltött remek pillanatokat. Ide tartozott egy Hurpeneg Olivier nevű, már nyugállományban lévő cirkusz igazgató, az, akinek a csizmáját a kalamőr testvérek subickolták olyan fényesre, csak megjegyzem, hogy a kalamőr testvérek nemzetiségükre nézve is kalamőrök voltak. Hurpereg igazgatónak utóbb a gyomrával volt valami baja, ezért diétásan érkezett. Húst nem evett, se szeszes italt nem fogyasztott, a cigarettáról is leszokott, tudjuk, azelőtt bezzeg. Szóval lassanként aztán kialakult, hogy a kis termetű, soha jókedvű, kecses barika főzött neki, főként teljes ételeket. A fűszer elosztó hivatalban a két másik furcsa testvér szerette és tisztelte Hurpenek igazgatót, és ha valami különleges fűszer érkezett, mindig telefonáltak Barikának, hogy nincs-e szüksége rá. Ez a két testvér, Ikrek, Tavidiru és Tavidion. Nagyon különös véletlen, hogy ennek fordítva is van valami értelme ideát. Úri divat és női divat. Tavidiru és Tavidion. Egy fiú meg egy lány, a fűszeres Ikrek. Nagyon jó lelkűek, kedves beszédűek. Tudjuk, hogy nagy rendet tartott ezekben a dolgokban Falatka, éppen ezért is írta ezeket külön füzetbe. Amandor, Benniden, Eklice, Esztizu, Önkice, remek korcsolyázók. Mennyi díjat hoztak mindenhonnan külföldről. És a mindig mosolygós özvegy édesanyjuk, Impilla. Ah, ki gyönyörű történeteket tudott a jégről, a hóról, az esőről. Ebbe a füzetbe került a Süggének és Kalamőrök összefűződő történelme. Ezek ugyanis egy néppé egyesültek a lángoló szakálú Unmiket Vevüsterin fejedelemsége alatt. Megdöbbentő hasonlatosság volt a két nép között. A táncaik például a megtévesztésig hasonlítottak egymáshoz, és amit felfel kiáltottak tánc közben, amint így föl-föl kiáltottak, süvegüket a magasba dobálva, hát, ember legyen a talpán, aki meg tudja különböztetni egyáltalán, hogy ez Süggén, amaz meg Kalamőr. Persze, mindnyáján azonos tőről fakadtak, és az öreg Bökendi Nullaszától tanulták a táncos felkiáltásokat a mozdulatokkal együtt. Bökendi Nullaszától a táncos öregtől, aki először táncolt a Mimánkovi erdőben, Holtsugárnál, San Samarinit úgy, hogy a tenyérnyi széles hoppárát átugrotta. Ott a tisztáson. Tett néha kisebb-nagyobb célzásokat Falatka a felnőttek előtt erről, de azt kellett tapasztalnia, hogy a felnőttek egy része fél ettől. Ha, egy kis, ugye? Főként a doktor bácsi mulatott nagyon jól mindezeken, és a háta mögött azt mondta, majd kinövi, nem kell megijedni. Falatka érezte ezt az aggódást, és hogy viszont nagyapa sem veszi elég komolyan. Kezdett tehát elhallgatni az e-füzetbe felsorolt barátairól. De a naplóba, mármint az ABC-s füzetbe pontosan beírta őket. Sőt, fel is rajzolta az immár kékbe kötött nagy vázlatkönyvbe. Így alakult ki Falatka körül egy olyan világ, amely hasonlított az óperencián innenhez és az óperencián túlhoz is. Hasonlított, és így persze különbözött is. Egyszer aztán úgy kerültek a dolgok, hogy Falatka elmondott ebből valamit menyasszonyának Évinek, akiről már szóltam. Sőt, meg is mutatta neki a füzeteket. A tömbbe ekkor már külön nagy rajzlapokat illesztett be Falatka, és kezdett kialakulni, hát, hogy is mondjam, a város, az ország, a földrész, ahol ezek a különös jó barátok laknak és tevékenykednek. A város, mondhatni a főváros neve, Abaranton, súgta, és Évi áhítatosan bólintott. Abaranton, ha egy kis felhő van, fűzte tovább Falatka, akkor Abarandon. Ha viszont nagyon süt a nap, akkor Öbürendin, suttogta Évi. Öbürendin, ismételte Falatka. Te tudod ezt? Ez biztos volt, vallotta Évi, és most már forgatta a rajzlapokat. Tornyok, folyók, szigetek, utcák, várak, kutak. Elmondták egymásnak, hogy mindezek más-más nevűek, és más a nevük nyáron, és télen, és másképp hívják karácsonykor, mint húsvétkor. Abarandon, Öbürendin, Ubarinden, Öbürendán, Obarandán, nem lehet összetéveszteni. Dombokon épült a város, folyók és patakok közé, vízesések és virágos kertek, iskolák, játszóterek. Itt munkálkodnak az óriás termetű zsebroszok, akiknek feladatuk például a város tisztántartása. A főtéren vasárnaponként kargistulik és taragitták muzsikálnak. A nagy torony kapuját Kötvendi Jesztor és Fejbuk Buhacser őrzik, már csak azért is, hogy nehogy valaki ellesse a perecgyár titkait. De ott sétál ilyenkor a már említett Unminket Vevőszerin is, megvan talán már 500 éves is, akinek nemrég adta át az országgyűlés elnöke Felendi Ragundil a nagy elefánt hadi érdemrendet. Ugyanis a tamrák devenkök orvul megtámadták Abaraindot, és vevő szerint érdeme, hogy nem lett komolyabb baj. Vasárnaponként nagy népünnepét is tartottak. Megtették például hurriniból, na, de az egészen apró hurriniból, nem az a szemcsés, hurriniból gőzölt világítás font a fényárba a Lanivalon szigetét. Stánc, kivilágos kivirrattig. Amint növekedik, látjuk, Falatka ismerőseinek száma, barátai az óperencián innen úgy szaporodnak az óperencián túl is. Miközben élni kezdett Abarandon különös városa is, nagy, díszes, tevékeny és ünnepi életével, és a kék könyvben hatalmas birodalommá épült mindez. Szerelmesek léptek az anyakönyvezető elé, gyűrűt cseréltek és ígérték, hogy egymást egész életükben el nem hagyják. Hangversenyeket adtak egymásnak, színházba jártak és moziba, gyártottak szúrós amazsimból szelíd gömbölyű ennetelinget, csúcsossat és folyékonyat is, folyékony enendőrből aszalt szilvás firadalt, gyárakat, műhelyeket építettek, és ez időben éppen kezdték a Kulongatér elhasznált gubridáit újra aszfaltozni. Ez nagy munka volt. Így éltek ott a dombokon, tornyaik és vizeséseik között. A különlegesebb eseményeket beírt a füzeteibe Falatka, és le is rajzolta. Például azt, hogy hogyan ültették körül a város, de teljesen körös körül, csatos levelű megrancafákkal. És minden egyes fa köré sok apró migurelint. Ezek duccolták alá a gyökereket. Micsoda munka! Volt úgy, hogy Falatka hosszú pillanatokig elnézte, hogyan készül a Macska utca és a Salátatér sarkán a Teklavin Tettike szoborral átellenben az új 24 emeletes Dorulündönde tetején a Meteorológiai Intézet külön eszpresszója. A tetőteraszon ismerkedett meg Falatka két aranyos öreggel, akik ott egyrészt a ruhatárat kezelték, másrészt régi kalamőrdalokra oktatták az ifjúságot. A két nagy emlékező, Zümöngi bácsi és Zümöngi néni. Ők meséltek Falatkának azokról az időkről, amikor az egyetemen még dr. Deurola Datorit tanította a matematikai tudományokat. Az állami nagyszínházban Okvipalé és Ompurus táncolták a Mörkelant. Senki nem tud ma már olyan forgást beleadni. Senki. Abban az időben az állomáson, a régi állomáson, műemlék, Oktulevics Geszteni teljesen Monacül zenekara kísérte a Fulin játékokat. A még régebbi a Nemzeti Fulimballát. Zenekar fogadta a vendégeket, és a féllábú kecskeszakálas Lucita volt akkor az állomás főnök.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajrul gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás mese rád!

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, három félét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak két félét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se lát. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árok partján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te, hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árok parton. Szép kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kis ajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mén bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Találd ki, cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan, tám fürjeskét? Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset. Nézd, e madár látta kenyér. Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
3: Halihú!
4: Jó reggelt, hétalvó!
3: Hasatokra süt a nap!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Györfi Ábel vagyok. Most az egyik kedvenc versemet hoztam el nektek. Mihail Pijakovszki.
6: Hogyan focizott Fehér Tappancs?
5: Ma futballmérkőzés lesz, mondta Csahos, a kiskutya. A nyúlfűvérek csapatával játszunk. Te vagy a legügyesebb Fehér Tappancs. Szóval te leszel a kapusunk. Fehér Tappancsnak, a kandúrnak olyan jól esett a dicséret, hogy kérdőjellé kunkorította a farkát. Köszönöm. Ne féljetek, egyetlen gólt sem fogok beengedni. Hát ez nagyszerű, örvendezett a kiskutya. Az egyik csatár én leszek, és magam mellé veszem még döfölőt, a borjút, és zselét, a kecskeidát. Hápi-sápi a kiskacsa, és Pi a csibe hátul maradnak. Ők lesznek a hátvédek. Értettük! Felelték kórusban az állatok. Nagyon szeretek focizni, tette hozzá a csibe. Pontban 12 órakor megérkezett a nyúlfivérek autóbusza is. Kukorás a játékvezető megadta a jelt, és a csapatok kifutottak a rétre. A kapusok kesztyűt húztak, és ugrándoztak egy kicsit a saját kapujuk előtt. Bemelegítettek. Persze rengeteg szurkoló érkezett. Csipke Rózsika, a kotlós, egy fészekalja csibével jelent meg a mérkőzésen. Mú, a tehén, az egész csordát elhívta. De ott voltak Csahos rokonai is. Két teherautóval hozták a nyúlfivérek szurkoló táborát is. És elérkezett az ünnepélyes pillanat. Csahos csapatkapitány és Torzsarágó, a nyúlfivérek csapatkapitánya a pálya közepén kezet fogott, és ezzel megkezdődött a mérkőzés. A labda egyik játékostól a másikhoz került, de gól nem született. Nem tudni, hogyan végződött volna az első félidő, ha nem jelenik meg váratlanul egy szurkoló, morzsa, a kisegér. Fehér Tappancsnak már attól is felborzolódott a hátán a szűre, ha a morzsa nevét hallotta. A kisegér ugyanis elég gyakran bosszantotta, gúnyolta a kandúrt, s ráadásul mindig a macska orra előtt iszkolt be az egérlyukba. Így Fehér Tappancs nem tehetett egyebet, mint várt a következő alkalomra. A nyúlfivérek támadást indítottak, és Fehér Tappancs pontosan ebben a pillanatban meglátta morzsát, a kisegeret. Amint észrevette, vérbe borult a szeme, és egészen megfeledkezett arról, hogy neki a kaput kell védenie. Be is szállt a kapuba a labda. A nyúlfivérek örömükben ugrándoztak, boldogan ölelgették egymást. Kukorás nagyot kukorékolt, és ez azt jelentette, hogy vége az első félidőnek. A játékosok visszavonultak az öltözőbe. Csahos odament Fehér Tappancshoz, és felelősségre vonta. Mi van? Mi történt? Ezt a labdát, amit te beengedtél, még Pi a csibe is kivédte volna. Fehér Tappancs egy szót sem szólt, csak lehorgasztotta a fejét. Az egész csapat felzúdult, de Hápi-sápi, a kicskacsa, közbeszólt. Én tudom, miért engedte be Fehér Tappancs azt a gólt. Miért? Kérdezte Csahos. Mert nem a labdát figyelte, hanem a kisegeret. Morzsa volt az, mordult fel a kiskutya. Szóval ő tette harcképtelenné a legjobb játékosunkat. No, majd én elkergetem. És elszaladt, hogy megkeresse a kisegeret. De morzsa nem akarta megvárni, hogy elcsípjék,
6: elszaladt ő magától. A második félidőben Zselé beadásából Csahos lőtte egy gólt a nyúlfivéreknek. A mérkőzés végén a játékosok örültek, hogy a végeredmény döntetlen lett, de a szurkolók nem voltak megelégedve.
5: Még ilyen játékot, kot-kot-kot-kot-kot,
6: kockodácsolt elégedetlenül a Csipke Rózsika, a kotlós.
5: Oda a mú-mú-mundér becsülete, sopángottak a tehenek.
6: Semmi vész, nyugtatta meg a szurkolókat Csahos. Legközelebb biztosan győzni fogunk.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jerika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát minnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacak hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak? Ilyen haszna vehetetlen szekér. Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta: Kukuriku! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. Legyecske fonalat fonarokkán, a kisbéka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Koronás, de nem király, még csak nem is hercegnő. Törzse vastag, ága sok, évek alatt nagyra nő. Mi az?
3: A fa.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapóházában a konyha egyik hasadékában érdegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öreg apó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhába merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugot, mint az öreg apu, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szerettem végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ezt bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja, mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kérd tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.
megfordult hát, és hazafelé vette az irányt. Családja kitörő örömmel fogadta az ifjú egeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér. Csak nem északra van tőlünk ez a híres tó? Kérdezett vissza az egérpapa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó. Csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kisegér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam. Hencegett a kisegér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kisegérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egérpapa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kisegér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kisegér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér. Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hó! Ruk! De a fa meg sem moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hó! Ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér. Nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult, gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

igazán ne kelljen soha sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ám, az ám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a...

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
2: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
1: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Hogy de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő. Sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve. És még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzá képzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csupa rom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt.
3: Biztosan voltak macskák is,
1: mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
4: Meg kutyák is.
1: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe. És megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látotta ki, barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
4: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak.
1: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
4: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit kereseli?
1: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
3: Mirmur a nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
1: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
4: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
1: Mirmur intett.
3: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
1: A romokra nézett, és kiavította magát.
3: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
1: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
4: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
1: Mirmur fölényesen legyintett.
3: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
1: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
3: A jelet keresem, amit Oriza Trisznyák hagyott.
4: Hol?
1: Suttogott téglagyári megálló is.
3: Itt valahol,
1: mutatott körbe Mirmur.
3: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni, az ó betűből. Én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
1: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Trisznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott.
3: Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra!
1: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját.
4: több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
1: Hol van? Kérdezte Mirmúr nagyot nyelve.
4: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között.
5: Mirmúr legyintett.
1: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
5: Majd a kutya után kiáltott.
1: Nyáú, a jeleket nem esszük meg.
5: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmúr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
6: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
7: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Műsorajánlót hallottatok.
0: Amit most hallgatsz, az a
7: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Üzensz valamit Süsünek?
3: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
4: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő.
1: Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, zselé?
0: Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt.
1: A napot adom emlékül.
2: A napot?
0: Csodálkozott a kecske Gida.
1: Igen, a napot.
0: Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
3: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
5: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
4: mondta végül az apukája.
5: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
4: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskoláskorukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Jeték hegyét. A szivárvány óvoda a mamók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskást törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia! Én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoe? Köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia! Köszönt vissza Zoe udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoe szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoe mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manó lány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoe, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a pipír csókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
6: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
7: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgy, né?
9: Emeld a kezed.
8: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De

0: közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Tyúkás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Kati vagyok. Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás a remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a fő urak, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagy urak megbotránkozását, merően rájuk nézett és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagy urak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza a kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.

0: kedves gyerekek! Ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajós a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kányádi Sándor. Még süt a nap. Elmondja Kassai Katalin. Még süt a nap, még sütöget, csak reggelente van hideg. Csak estelente kéldegél újra és újra föl a szél. Csak az éjszakák, csak azok hűvösek, mint a csillagok. Napközben meleg van, meleg. Sütkéreznek a verebek. Duruzsolnak a darazsak. Napfényben fürdik a patak. Gúnárok, gácsérok, tojók élvezik még az úsztatót. De a reggeli hideget feledni többé nem lehet. Sem az esték, sem a sötét éjszakák csillaghűvösét. Tudják mindezt a levelek, s a fának búcsút intenek.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem. Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó.
1: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
2: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
1: Hogy nem vagy egyedül?
2: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
1: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
2: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátul a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
1: Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
2: Azzal is, akit nem ismerünk?
1: Igen, hát ha megismerkedünk.
2: Azzal is, akit nem szeretünk?
1: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
2: Védenek?
1: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rosszízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
2: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
1: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
2: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
3: Ugrifüles elmosolyodott.
1: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
2: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
1: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
2: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
1: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
2: És nekem sohasem köszönnek előre?
3: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
1: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
2: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
1: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
2: És milyen köszönés van még?
1: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
2: És a barátjának?
1: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
2: És a hivatalos köszönés?
1: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
2: És mikor nyújtunk kezet?
1: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
3: Télen is?
1: Ha nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
3: És nyáron?
1: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
3: És kinyújtja előbb?
1: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
3: Többféle köszönés nincs?
1: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
3: És ha nem a mamájával megy?
1: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
3: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
1: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
2: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
3: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet.
1: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
3: Ugrifüles elővett egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
1: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
4: Ez a gyerekek rádiója.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Ácskató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája, és te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen. Nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vett tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
2: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz. Mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
1: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
2: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz. De most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
1: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek vagy az a néni?
2: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
1: És melyik a te bőröndöd, tigris?
2: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
1: Zümike azonban zavartalanul, ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
2: Mindenekelőtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
1: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
2: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
1: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott, se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
3: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
2: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
3: Na hát, nekem tényleg sohasem jutott volna ilyesmi az eszembe,
1: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz.
2: Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
3: Jaj, mi lesz most? Rémüldözött Zümike, hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni. Miért is nem hallgattam Bendegúzra? Azonnal ki kellett volna szállnom innen.
1: Ki is repült volna? De az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle. Csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
3: Jaj, hová lett?
1: Hüledezett Zümike. Hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett.
3: Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
1: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
3: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
1: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
1: Te Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
3: De úgy akartál te aludni? Másért bújtál el? És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok? Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a milyenket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
1: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
3: Most visszautazom,
1: kiáltotta jókedvűen.
3: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
1: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
3: Nem, nem volt ostoba.
1: És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében. Nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
0: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
4: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
2: Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki.
3: Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
4: A kecske.
0: Csukásmese Rádió.
5: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
7: Felkészültetek? Van hangotok?

0: És mert ez így nagyon uncsi lenne, ezért most legugoló, nem esünk pokóra, oké? Okay? A földet ütjük, koncentrálj.
1: Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! Egy felnőtt agya körülbelül olyan hosszú, mint egy papírpénz. Szürkés színe van, és puha, mint a zselé. Azért olyan kemény a koponya, hogy megvédje. Úgy néz ki, mintha sok giliszta lenne összegubancolódva, vagyis barázdált. Azért ilyen, hogy beférjen a koponyátokba. Ha a sima felülete lenne, akkor férne el, ha a fejetek strandlabda méretű volna. Két félteke van, bal és jobb. Az agyatok ellentétesen működik, vagyis a bal oldala irányítja a testetek jobb oldalát, és fordítva.
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik.
3: Hetet hét országon túl.
1: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
3: Mi beszélsztek is, malac?
1: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az Óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel.
1: Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből.
0: Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiárs nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Au! Ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor

0: Bocsi!
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
3: Jaj, de jó! Akkor égett a kezed alatt a munka.
2: Égett a kezem alatt a munka?
3: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
4: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kék az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
1: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat.

Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

hogyha meghívják, ne jár a hac a kormányát, dugja be a buta, az egy kis könnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég a kormányát, van-e pótormánya, ő neki, apu mond meg már, na hát, apu hogy med be a sapat elefánt, slám ballangjába, apu hogy med be, apu

Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen meg főtej meg ríz. Ugye spenótot ő szem szeret, a bumot meg már na hány. Szőleg, hogy megy be, a

néha pincéves, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szírva, és sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érdem én szó.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Affa, cuka, funda, luka, funda, kávéka, manduka. A cuk, funda, luk, funda, kávéka, manduka.

0: Kalanduk.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

amin bég. Hajdanán élt az Urál-hegységben egy szegény öregember a feleségével és a fiával, amin béggel. Az ember egész életében takarékoskodott, hogy a fia mesterséget tudjon tanulni. Gondolta, legalább ő vigye valamire. Mikor a fiú betöltötte a 16. életévét, 100 arannyal útnak indították. Menjél, fiam, láss világot, próbálj szerencsét, mondta neki az apja. S titokban abban reménykedett, hogy a fiúból kereskedő válik. Ám amin béget mindig is jobban érdekelte a tudomány és a művészet. Mikor a legény hallott róla, hogy él a közeli városban egy 100 éves öregember, aki a legszebb betűkkel tud írni, arra felé vette az irányt. A tudós öregember 100 aranyat kért, hogy egy év alatt kitanítsa a fiúnak a mesterséget. A fiúnak se kellett több, rögtön be is állt tanuncnak a mester mellé. S mire amin bég végzett a tanulmányaival, olyan szépen vezette a betűket, hogy tudása még a mesterét is lenyűgözte. Ám amikor a fiú hazatért, és szülei megtudták, mire költötte a pénzt, jól megszitták. Micsoda hálátlan gyerek vagy te! A nehezen összekuporgatott pénzünket firkálásra költötted, dühöngött az apja. Adok neked még 100 aranyat, de legközelebb már kereskedőként térj vissza. Azzal újra elküldték. A fiú nekivágott a nagyvilágnak, arra ment, amerre a lába vitte. Az éjszakát egy fogadóban töltötte. Ott mesélték neki, hogy él a városban egy titokzatos rőtszakállú ember, akinél nincs a világon ügyesebb sakkmester. A fiút mindig is érdekelte a játék, és megegyezett a mesterrel, hogy 100 aranyért cserébe az megtanítja minden fogásra és cselre. Mikor letelt az egy év, amin végből olyan ügyes sakkmestert faragott, hogy nem akadt senki, aki legyőzte volna. Ám amikor hazaért, a szülei ismét leteremtették. Megmondtam, hogy kereskedőnek menj! Erre te játékra és szórakozásra költöd a nehezen megkeresett pénzt. Maradt még 100 aranyunk, menj, és amíg nem lesz belőled kereskedő, vissza se gyere. A fiú ezúttal sem hallgatott apja szavára. Útközben találkozott egy hegedű művésszel, és minden pénzét odaadta neki, hogy megtanuljon hegedülni. Mikor a fiú egy év múlva hazatért, és szülei megtudták a dolgot, annyira szégyelték magukat a naplopó gyermekük miatt, hogy még a falujukat is otthagyták. Hátukra vették a holmiukat, és elindultak új otthont keresni. Ám útközben megéheztek, s mivel már nem volt több aranyuk, végül eladták rabszolgának amin béget egy fűszerkereskedő karavánnak. A karaván útja éppen egy sivatagon keresztül vezetett. Mikor úgy esett, hogy a vándorlás közben elfogyott a vízük. Napokba telt, mire találtak végre egy kutat a homokdűnék között. De egy csepp víz sem volt benne. Fiam, mász le a kút fenekére. Nézd meg, miért nem ad vizet? Intett a vezér amin bégnek. Mikor leért az aljára, körülnézett, de vizet nem talált. Ám a sziklák között egyszer csak csillogó pontra lett figyelmes. Közelebb ment, elgördítette a követ, és legnagyobb ámulatára egy rakás kincset talált mögötte. Volt ott arany, drágakő, igaz gyöngy. A fiú le sem tudta venni a szemét a sok drágaságról. Mikor felocsúdott az ámulatból, felkiáltott társainak. Küldjétek le a vödröt! El sem fogjátok hinni, mit találtam! Leeresztették a vödröt, a fiú pedig telerakta kincsekkel. Az emberek, mikor meglátták a csillogó köveket, egymás után küldték le a vödreiket, amin bék pedig mindet megtöltötte. Mikor végzett,
Szólt, hogy húzzák fel őt is. Ám az emberek gondolkodóba estek. Ha felhúzzuk, lehet, hogy nem akarja majd megosztani velünk a kincset, mondogatták. És végül elvágták a kötelet. Amin még csapdába került, lent ragadt a kút fenekén. De nem adta fel, tapogatni kezdte a sziklákat, keresni kezdte a kintat. Az egyik mozdítható volt, és mikor arrébb lökte, egy szűk folyosó tárult elé. Egy tágas szobába ért. A közepén egy trónon furcsa alak ült. Hogy merészeled megzavarni a kutak szellemét? Nem félsz, hogy elveszem az életedet? Dörögte a szellem. Ám annyira gyenge volt, hogy mikor megpróbált felállni, összerogyott. A fiú ekkor megpillantott egy hegedűt a sarokban. Felkapta, és játszani kezdett rajta. Olyan csodálatosan muzsikált, hogy a kutak szelleme éledezni kezdett. Köszönöm, fiam! A gyönyörű játékod gyógyír a bajomra. Mondd, mivel hálálhatom meg? Kérdezte a szellem. A fiú pedig elmesélt neki mindent. A szellem végül segített Aminbégnek visszajutni a felszínre, és hálából adott neki egy szamarat. A fiú átvágott a sivatagon, és a karaván nyomába eredt. Mikor a kereskedők megpillantották Aminbéget, alig hittek a szemüknek. Hanem a vezérük nem állhatta a fiút, és útközben írt egy levelet, odaadta a fiúnak azzal a parancsal, hogy vigye el a feleségének. Amint eltűnt a látóhatárról, a fiú felbontotta a levelet. Ez állt benne. Ölesd meg a küldöncöt, aki a levelet hozta, de vigyázz, senki meg ne lássa. A fiú összetépte a levelet, és mivel tökéletesen tudta utánozni az emberek kézírását, írt helyette egy másikat. Az asszony, mikor megkapta a levelet, elolvasta, majd vendégül látta Aminbéget. Ugyanis az új levélben ez állt. Lásd vendégül a küldöncöt, amíg haza nem érek. Semmiben ne szenvedjen hiányt. Aztán egy éjjel észrevette, hogy a város urának az ablakában mindig világít egy mécses. Megkérdezte az asszonyt, hogy miért van mindig világos a szobában. Biztosan sakkozik. Egész nap játszik, gyakorol. Azt mondja, aki le tudja győzni, annak odaadja az egész vagyonát, mesélte az asszony. Reggel a fiúnak az első dolga volt, hogy felkeresse a gazdát. Három partit játszottak, és az úr mindegyiket elvesztette. Látom, fiam, eszes legény vagy. Nyugodt szívvel bízhatom rád a város irányítását, mondta az öreg. És Aminbég lett a város új elöljárója. Pár nap múlva a karaván is megérkezett a városba, és mikor a vezérük meglátta, hogy Aminbég lett a város új ura, nyomban megbánta tettét. Ám Aminbég megkegyelmezett neki. A városnak pedig igazságos, méltó ura lett. Uralkodásának a híre bejárta az egész világot.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem.
0: Sziasztok, Csukásmese Rádió!
3: Gyere, mesélek neked a mumusról.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rágcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzdek a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt, úgy, hogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól, Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. S biztos, ami biztos, kézenfogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. Szia, újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? Kérdezte tőle. Igen, de most másfelé utazom, felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az est hajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod. Mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett. A szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt, mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, és az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, s együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
1: Csukásmese Rádió. Elgondolkodtál már azon, miért éppen 10 órainak hívják a délelőtti falatozást? A neve elárulja a titkot. A 10 órai neve egy régi szokásból származik. Akkoriban erre a kis étkezésre általában délelőtt 10 óra körül kerül sor. Ma már nem mindenhol van pontosan 10-kor a 10 órai ideje. Van, ahol egy kicsit korábban, máshol kicsit később kerül az asztalra a finom falatozni való. Nem csak nálunk van 10 órai. A világ sok országában a gyerekek délelőtt is esznek egy kisebb falatot. Spanyolországban is 10 óraiznak a gyerekek. Gyakran egy kis szendvicset, gyümölcsöt vagy joghurtot visznek magukkal, és azt teszik meg ilyenkor. Olaszországban is tartanak egy rövid gyümölcs vagy 10 órai szünetet. Franciaországban régebben gyakori volt a délelőtti falatozás, ma azonban inkább a kisebb gyerekek kapnak 10 órait. Németországban sok kis gyerek hoz magával egy uzsonnás dobozt, amelyben szendvics, zöldség, gyümölcs vagy sajt lapul. Angliában a gyerekek délelőtt egy darab gyümölcsöt vagy egy könnyű harapnivalót kapnak. Bár minden országban másképp nevezik, a cél ugyanaz. A gyerekek ne legyenek éhesek, és legyen elég energiájuk a tanuláshoz és a játékhoz. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: van. És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük?
1: Mhm.
2: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része... Gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma.
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem. Főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen. Kitaláltad.
2: Jaj, de jó. Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Irány a fagyi!
1: Nyam!
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte, A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás-fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Óperenciás tenger, bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Óperenciás tenger nincs a térképen. No persze. S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balaton van rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
2: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecske Gida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecske mama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
3: Jól figyelj rám, Gidácska! Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
2: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok.
3: Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek.
2: Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
3: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
2: Remélem, tudod a jelszót?
1: Hes csúnya farkas!
2: Mekegte az ablak mögött a Gida.
1: Hes csúnya farkas!
2: Éppen arra kullogott a farkas.
3: Meglapult egy bokorban, végighallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
2: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas
3: alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és

0: Azt mondta.
1: Jaj, kedves gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit. Engedj be gyorsan!
0: A gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
2: Beengedlek, hogy ne engednélek,
0: mondta.
2: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
1: Noha csak az kell,
0: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
1: Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas.
0: A kis gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség? Azt mondta.
2: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
0: A lábamat? Kérdezte meglepve odakint a farkas.
1: Miért akarod te a lábamat látni?
2: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van, a tied meg,
0: mondta a gida kikandikálva a résen,
2: a tied meg úgy látom barna. Hát csúnya farkas, hát csúnya farkas!
0: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis gidát. Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
3: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hallgassátok csak! Kányádi Sándor, jön az ősz. Jön immár az ismerős, széllábú, deres ősz. Sepreget, kotoráz, meg-megáll, lombotráz. Lombotráz, diótver, krumplitás, szüretel. Sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja a hosszú napokat.
3: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Szászor szép. Egy szép tavaszi napon, a patak partján, egy kerítés tövében látta meg a napvilágot a szászor szép. A kerítés túloldalán egy parasztház állt, és lakói betartották a mondást. Tiszta udvar, rendes ház. Bizony a kis házhoz tartozó kertecske gyönyörű virágokkal volt beültetve. Ezek a szép virágok, a sok tulipán, narcisz, pünkösdi rózsa mind fennhordta az orrát, pedig illatosak éppen nem is voltak, csak szép magasak. De a szászor szép nem bánta. Szerencsés vagyok, hogy ide születtem, és láthatom mindezt a pompát. Nézhetem a madarakat, hallgathatom éneküket, kivágyhat ennél többre. Egy nap egy énekes pacsirta szállt a szászor szép mellé az árnyékos árokpartra. Éppen az, aminek énekét a virág korábban oly boldogan hallgatta. Ó, kedves madár, igazán csodásan énekelsz, szólította meg a virág. Köszönöm. Kedves szászor szép, szívesen jövök máskor is hozzád a hűs patak partra megpihenni, mondta a pacsirta, és elszállt. A kis virág melle dagadt a büszkeségtől. Most tudta csak meg, hogy milyen szép neve van. De a kerti virágok csak gőgösen sugdolóztak tovább, ügyet sem vetve az egyszerű réti virágra. Egyik reggel aztán egy kislány szaladt ki a kertbe egy metszőollóval a kezében. A tulipánokhoz ment, és egy szép csokorra valót levágott belőlük.
1: Jaj, ők most mind elhervadnak. Milyen szerencsém van, hogy a kerten kívül bújtam ki a földből,
0: gondolta a szászor szép. Másnap a pacsirta éppen leszállni készült a szászor szép közelében egy kis beszélgetésre, de amikor földet ért, már két kisfiú várta, s egy hálóval elkapták. Hiába verdesett kicsinke szárnyaival szegény madár, nem szabadulhatott. A fiúk díszes aranykalitkába rakták, és hazavitték.
1: Hó, szegény madárka! Bárcsak segíthetnék rajta. Még szerencse, hogy nem tudok ilyen szépen dalolni, így senki sem akar engem bezárni, sóhajtott fel a szászor szép.
0: De nem sokáig örülhetett. Visszatért a két fiúcska, és most egy éles kés volt a kezükben. Vágjunk ki egy szép pázsit darabot, s ha azt betesszük a kalitkába, mindjárt jobban mutat majd a madárka, és talán a hangja is megered, mondták. Már körbe is vágták a gyepet a szászor szép körül, és szaladtak vele haza.
1: Na, így legalább a barátommal lehetek,
0: gondolta a kis virág, szegény nem tudta, milyen sors vár rá. Az egyik kisfiú betette a pázsit darabot a kalitkába, mire a másik így szólt. Tépjük ki azt a gazt, nem kell ide mezei virág. Ugyan, szerintem a szép fehér szirmaival éppen díszére válik a kalitkának, szólt a felelet, ami megmentette a szászor szépet. Örült hát a virág, de a madárka nem énekelt, nem szólt egy szót sem, hiába szólongatta. Szegény teremtés teljesen ki volt száradva. A fiúknak ugyan gondjuk volt rá, hogy feldíszítsék új otthonát, de nem jutott eszükbe, hogy a madárnak, mint minden élőlénynek, vízre van szüksége. A madárka leugrott a hintájáról, hogy a hűs földben vizet keressen, de csak ekkor vette észre maga mellett a virágot.
1: Látod, hiába a repülés, az éneklés tudománya, ennek is megvan az ára. Bezártak ide, s többé egyiket sem művelhetem.
0: A szászor szép maga is szomjas volt, de egyre csak azon törte a fejét, hogyan segíthetne barátjának. Ám a madárka nem bírta tovább víz nélkül, és összeesett. Kisvártatva a virág maga is elalélt.
1: Másnap látták csak a kisfiúk, hogy éjszaka a madárka kimúlt, a virág pedig kiszáradt. Nagyon megsajnálták a pacsirtát. Kerítettek egy szép díszes skatuját, abba befektették, és szép szertartásosan a kertbe eltemették. A százszor szépre már nem gondoltak, csak fogták a pázsit darabot, és kihajították az árokpartra. Hiába volt szép hangja a pacsirtának, amíg ott ült a kalitkában, senki nem értékelte igazán. A fiúk is csak maguknak akarták. De amikor elveszett örökre, a fiúk rájöttek, hogy értékelni kell az életet. Szolgáljon ez tanulságul mindannyiunknak, és igyekezzünk inkább segíteni másoknak, bízva abban, hogy ha jót cselekszünk, annak meg lesz a jutalma.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van. Mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-hó! Erre van itt kopasz kalóz sziget! Hali-hó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Hali-hó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak, 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
3: Hali-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
2: Hali-hó! Hali-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megálljatok!
2: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
3: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
2: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalóz hajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalóz hajó!
3: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
2: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém! Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát. A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
4: A közepe az enyém,
2: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vadcsata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
2: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
2: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon Jobbszem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon Balkéz. És 7x7-et teremtett oda a közérten Félláb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
2: Jobbszem, Balkéz és Félláb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
2: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
2: Nyüst ki! Tolta oda Jobbszem Balkéznek. Nyüst ki, te! Tolta tovább Balkéz Féllábnak.
4: Nyüst ki, te!
2: Tolta vissza Félláb Jobbszemnek.
3: Jobbszem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
2: Balkéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Félláb belenézett.
2: Mi ez? Mi ez? Üvöltötte csalódottan. Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
2: Hiszen ez búza mag. Ó, jajgatott Balkéz.
4: Búza! Köszönséges búza!
2: Tépte a haját Félláb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
2: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobbszem.
4: Ebből még kenyeret süthetünk, toppantott Félláb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobbszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
2: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
2: Nem így volt?
5: Égből pottyant mese volt.
6: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üldözte a vadász a szarvast, a csoda szarvas, de lenyilazni nem tudta. Nem tudta, mert a jó szellemek megakadályozták ebben. De ahogy üldözte, egyre messzebb és messzebb került, míg nem egyszerre csak eljutott egy gyönyörű szép erdőbe. És ez úgy megtetszett neki, hogy a vadász elhatározta, ezt a vidéket választja otthonául. Itt épít házat családjának. Egyszer régen mi is így jutottunk el erre a vidékre, amelyet úgy hívnak Magyarország.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy felesége. Hát az az asszony soha se azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinált, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek. Hallod-e, feleség? Meghívtak lakodalomba. El kéne menjünk, mondta egyszer a szegény ember.
2: Én bizony nem megyek,
1: azt mondja erre neki az ura. Hallod-e? Nem hívtak lakodalomba.
2: Azért is elmegyünk.
1: Hát így éltek, mint két kutya a kert közt. Egyszer az ember elment szántan, és azt mondja a feleségének.
2: Hallod-e, felesége? Nekem délre pontosan ott legyen az ebéd, mert nehéz munkát végzek, elfáradok.
1: De azért se volt ott, gondolta magában az asszony.
2: Mondjad, bolond, mondjad, azért se viszem neked az ebédet pontosan.
1: Gondolta magában az ember, na megállj, mert fordítva mondom.
2: Hallod-e, feleségem, nekem ki ne hozd a délebédet harangszóra, ráérsz délután is, nehogy valami jót hozzá, jó lesz egy kicsi bableves is.
1: Az asszony azért is tyúkot vágott, fánkot sütött, s pontosan délre, mikor harangoztak, kivitte az urának a mezőre. Jól van, ez is eltelt. Egyszer az ember mit gondolt, mit nem, már megunta a feleségét, gondolta magában, csinál egy gödröt a föld végére. Ásott is egy jó mély gödröt, s mikor az asszony kihozta az ebédet, azt mondja neki,
2: hallod-e, feleségem, nehogy oda menj a gödör széléhez.
1: De az asszony azért is oda ment. Mikor már jól a szélén volt, azt mondja az ember neki,
2: ügyelj, édes feleségem, nehogy beleessél.
1: Az asszony azért is beleesett. Na, ha beleestél, ülj is ott, legyintett az ember. Ott hagyta, összeszedte a lovat, az ekét, és hazament.
2: Az asszony ott a gödörben mérgelődött egy darabig,
1: próbálkozott kijönni, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, sóhajtozott. Nem bánnám, ha akárki kivinne innen, még ha az ördög volna is.
1: Alig szólta ki, ott termett az ördög.
3: Na, azt mondja, hívtál, itt vagyok.
2: Vigyél ki ebből a gödörből,
1: kérlelte az asszony. Hamar a hátára vette az ördög a székely asszonyt, s kivitte. Azt mondja neki, mikor kiértek a gödörből.
3: Na most már szállj le a hátamról.
2: Nem szállok én.
3: Szállj le, asszony.
2: Nem szállok.
1: Elkezdett az ördög vele futkosni egyik föld végéről a másikra.
3: Szállj le, asszony!
1: De az asszony nem szállt le az ördög hátáról. Hogy nem, arra vetődött egy huszár. Azt mondja az ördög neki.
3: Hallod-e, huszár? Szabadíts meg engem ettől az asszonytól, mert ha megszabadítasz, én gazdag emberré teszlek, még királyá is.
1: A huszár odament, a kardját kihúzta. Szállj le erről az ördög hátáról, te székely asszony!
2: Nem szállok én!
1: Ha le nem szállsz, akkor a kardommal mindjárt ketté váglak.
2: Akkor se szállok.
1: Hát, ha nem szállsz le, akkor maradj ott.
2: Azért is leszállok,
1: replikázott. S leugrott az ördög hátáról a székely asszony. Na, az ördög bebújt egy híd alá, mikor arra felement a huszár, azt mondja neki.
3: Ide figyelj, huszár, jót tettél velem, most én is jót teszek veled. Elmegyek a legközelebbi városba, s belebújok egy királyleányba. Hívnak oda mindenféle csoda doktorokat, hogy meggyógyítsák, de senki se tudja meggyógyítani. Te csak gyere oda, s annyit kiálts, hogy bújj ki onnan, ördög, s én abban a szent helyben kibújok. Onnan belebújok egy másik királyleányba, de abból nehogy engem kikerges, mert akkor beléd bújok. Jól van, hagyta annyiban a huszár. Az ördög elburungozott, s belebújt a királyleányba. A huszár is később odaért a városba, hát látja, hogy akár kivel találkozik, mindenki olyan bánatos. Kérdez egy asszonyt. Mondja, néném asszony, miféle nagy baj van ebben a városban, hogy itt úgy búsul mindenki?
4: Hogy ne búsulna, vitéz uram, úgy rázza a hideg mindenféle rossz betegség a király kisasszonyt. Belé bújt az ördög,
3: hívtak már mindenféle doktorokat, de nem tudnak rajta segíteni. Oda megy a huszár a királyi palotához, s jelentkezik, hogy meggyógyítja a király kisasszonyt. Oda is engedik, megáll az ágy lábánál, s elkiáltja magát. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt abban a szent percben, s elburungozott, egy másik király kisasszonyba bújt bele. A király mindjárt megjutalmazta a huszárt, feleségül adta hozzá a leányát. Egyszer csak híre ment, hogy milyen beteg a szomszéd országnak a király kisasszonya. Éppen olyan betegsége van, mint az ő feleségének. Oda járnak mindenféle csodadoktorok, de nem tudják meggyógyítani. Hívják a huszárt, hogy menjen el, hát ha ő meg tudná gyógyítani. A huszárnak eszébe jutott, hogy neki nem szabad oda menni, de addig könyörögtek neki, hogy mégiscsak megpróbálta. Mikor odaért az ágy lábához, nagyot kiáltott. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt, s egyenesen ment neki a huszárnak, hogy belé bújjon. A huszár elkiáltotta magát. Menj innen, te ördög, mert jön a székely menyecske! Az ördög úgy megijedt, hogy nemhogy a huszárba belement volna, de megfordult, s elfutott, meg sem állott a pokolig. Az a király kisasszony is meggyógyult, s az ördög nem bújt bele többet senkibe se, mert híre volt, s van azóta is, milyen furfangos a székely menyecske. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
7: Búslakodásra nincs okod! Leszek én híres asszonyod!
6: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette.
8: Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel.
6: A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
7: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
6: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
8: Kétségtelenül ez a legszebb ing.
6: Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől. Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
7: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
6: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még 3 napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életembe raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
9: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
6: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogotta mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsa hasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat,

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait.
2: Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed.
1: Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öcsének, hogy mégse üresebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szunyukkáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, s nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra. Tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, s elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az álom. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga, s másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsem, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, nolám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Antanténusz, szórakaténusz, szórakatiketuk.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra. Benedek Elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a király úrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elámélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tud módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a király úrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a király úrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak 1 fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitott a kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. Király csak ámult-bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele 1 óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a 2 azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan 1-1 aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már, felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngőségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra, mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a királyúrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk ligban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közbe legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Na de amikor lenézett, hát látta, hogy a lába előtt tátong a pokol kapuja, s abból bizony ördögök ugrálnak jobbra-balra,

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
4: Mind meséstek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
6: Szeptember 29-e van. Mai névnaposaink Mihály és Gábor. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takarj be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat. Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet. Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad. Gondolod? Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is. Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken. Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
1: Mégiscsak nekünk a legjobb.
0: Mégis, mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat. De ők nem hagyták. Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is, meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely! Valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király! A Tiszára! Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs inség, szomorúság, de van kövér bőség, vigasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor, ha várjak, rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram, királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, és olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes sejem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha váriban foly a Tisza, a váriak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig, mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja váriba, ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni.

0: És hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, más a kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Na, sziasztok! Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörő egy olyan tréfás szöveg, aminek a célja az, hogy minél nehezebb legyen szépen, tisztán és érthetően elmondani. De nekünk közösen ez is menni fog. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Kicsikacsa kicsikecsege, csíscsacsage kocsirecsege. Most elmondom lassan. Mondjátok együtt velem. Kicsikacsa kicsikecsege. Most együtt. Kicsikacsa kicsikecsege. Mehetünk a következő részre. Csíscsacsoge. Most együtt mondjuk. Csíscsacsoge. Aztán a következő rész. Kocsirecsege. Most mondjuk együtt. Kocsirecsege. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. Kicsikacsa kicsikecsege, csíscsacsoge, kocsirecsege. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
4: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandúr vette egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolta, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mirmur meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta, eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mirmur elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mirmurra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mirmur, ízlik? Ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mirmur meglázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mirmur gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem orizzat Riznyákot, határozta el Mirmur, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Oriza Triznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott.

0: Mérmúr puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizatriznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mérmúr az orra alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizatriznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt? Kérdezte Orizatriznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mérmúr mormogott. Sajt, sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Orizatriznyák. És a levegőben, kérdezte Mérmúr, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Orizatriznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cseregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van, ebben alszik, fúj bele! Orizatriznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Orizatriznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kémény seprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kémény seprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se. Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Orizatriznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Állj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Orizatiznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Orizatiznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Orizatiznyák tovább erősködött. Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni? Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett, öklétrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána, ez a forró nyom, kiáltotta Orizatiznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Orizatiznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Függés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörppel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizatiznyák még visszaszólt a kapuból. Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ki az az őszapó?
3: Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla?
2: Egy ősszakállú ravasz róka?
3: Egy aranyos bogárka?
2: Vagy egy öreg ősz őz?
3: Nem talált. Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad.
1: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Benedek Elek, az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király és annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhe haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngét simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a lány. Hát te hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. No, mondja a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamentek, s a tündér királyné, mert az volt a lány anyja, kivett a ládából egy rózsás kendőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királynő jóságát, elbúcsúzott tőle, különösen a lánytól, s mondta neki lelkes szóval. Visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, oda jön egy öregasszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében, mondta a királyfi. Csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér, mondta a királyfinak. Köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahova a kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahova pedig a fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg. A kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozik, oda jön egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember, jó tett helyébe jót várj, nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüstgomb, ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincs szükséged rájuk, csak parancsolnod kell, vissza. Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé, csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat. De bizony nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, hát csak úgy ömlött ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Hely, Istenem, örült az öreg király. Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítana ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S a kiáltott a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi baja. Hívták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal, aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 7 nap s 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a liba pásztorlány. Történt egyszer, hogy az özvegy királyné kihirdette, férjhez adná csodaszép leányát. A király kisasszony szépségének híre bejárta a világot. A legkiválóbb királyi családokból versengtek érte az ifjak. Végül egy távoli ország hercege nyerte el a kezét. Nem sokára elérkezett a búcsúzás napja, a lány aranyos díszes ruhába öltözött, felvette csillogó ékszereit, majd anyja kiválasztott mellé egy szolgáló lányt, hogy elkísérje útjára a leendő férj birodalmába. Indulás előtt édesanyja adott neki egy kendőt, melyen néhány csepp volt a véréből. Ez majd vigyáz reád, mondta, s a lány eltette ruhájába a szíve fölé. Majd megölelték egymást, a királylány felpattant a lovára, és elindultak a komornával. Már vagy egy fél napja lovagoltak a tűző napon, mikor megszomjazott a királylány. Hátra szólt komornájának. Nézd azt a patakot! Kérlek, hozd nekem egy kis vizecskét, annyira megszomjaztam. Én ugyan nem. Aki szomjas, hozzon magának. Válaszolta mogorván a komorna. Nem volt mit tenni, a lány leszállt a lováról, s maga ment a patakhoz, hogy megmerítse poharát. Ám egy óvatlan pillanatban kicsúszott ruhájából a zsebkendő, és beleesett a vízbe. A lány utána nyúlt, de hiába. Az ár egy pillanat alatt elsodorta. Látta ezt a gonosz komorna, s egyből felragyogott a szeme. Most már nincs, aki megvédjen. Majd meglátjuk, ki parancsol ezentúl. Rárivalt a lányra, hogy cseréljenek lovat és ruhát, s ő lesz ezentúl a királylány. Ha pedig egy szót is mer szólni, ellátja a baját. Így folytatták útjukat, majd nem sokára megérkeztek a herceg udvarába. A csere nem tűnt fel senkinek. A leendő férj örömmel fogadta menyasszonyát, bekísérte a palotába, ahol óriási pompa várt reá. A királylány pedig az udvaron maradt, s várta, mi lesz ezután a sorsa. A herceg apja a lányt egy ifjú libapásztor mellé adta, s ezentúl minden nap a mezőn kellett terelgetnie a libákat. A komorna pedig a palotában élt, igazi hercegnőként, s csak akkor rettent meg, mikor eszébe jutott a királylány lova. Mert nem akármilyen ló volt ám ez. Az igazi királylány kedvenc beszélő lova volt, aki bizony mindent tudott a cseréről. A komorna pedig attól félt, hogy egyszer világgá kürtöli, kicsoda is ő valójában. Ezért hát addig kérlelte férjét, míg az beleegyezett, hogy levágják a lovat. De bizony hamar híre ment a dolognak, és a libapásztorlány is meghallotta. Megkérte hát a mészárost, hogy a ló fejét tegye ki a vár kapujába. Legalább hadd láthassa minden nap. A mészáros végül beleegyezett, és másnap kitette a ló fejét a kapuba. Nem sokára arra sétált a királylány a pásztorral meg a libákkal. Drága lovacskám, mit tett veled az a galád? Sóhajtott a lány. Mire a ló így felelt. Drága királylány, ne bánkódjál, majd pórul jár a komornád. És a lány csak ment tovább némán, s terelgette a libákat. Mikor aztán kiértek a mezőre, leült a fűbe, kibontotta gyönyörű szép, bokáig érő aranyszínű haját, és fésülni kezdte. A pásztorfiú pedig nem tudta levenni a lány hajáról a szemét. Még sosem látott ennél csillogóbbat. Annyira megigézte, hogy titokban megpróbált kitépni egy hajszálat. Ám a királylány még időben észrevette, és énekével segítségül hívta a szelet. Jöjj csak, friss szelecske, fújd el a sapkát jó messze. Akkor jókor a szél kerekedett, lefújta a fiú fejéről a sapkát, és csak vitte, a fiú pedig szaladt utána.
A királylány közben nyugodtan kifésülhette, majd befonhatta aranysárga haját. Mire a pásztorfiú visszaszerezte sapkáját, nem maradt neki más, csak a duzzogás. Minden nap megpróbált kitépni a királylány fénylő hajából egy szálat, de az mindig túljárt az eszén. Így ment ez nap-nap után, míg a fiú megelégelte, és elment a királyhoz. Uram, én nem őrzöm többet a libákat ezzel a lánnyal. Azt képzeli, hogy királylány, s mindig borsot tör az orrom alá, mondta sértődötten. Aztán elbeszélt mindent töviről hegyire. Ennek bizony a végére járok, mondta a király. S másnap reggel elbújt a várkapu mellett egy bokor tövébe. Nem kellett sokat várni, és már jött is a liba pásztorlány, és megszólította a lovát. Hogy meglepődött a király, mikor meghallotta a paripa szavát. De nem maradt ideje az álmélkodásra, sietnie kellett, hogy meglesse a leányt a réten. A lány nem sokára leült a fűbe, kibontotta ragyogó haját, s mikor a pásztorfiú ki akart tépni egy hajszálat, hívta a szelet, ami felkapta a fiú sapkáját. A király pedig csak nézte a szépséges liba pásztorlányt, és még a lélegzete is elállt. Mikor beesteledett, a király magához hívatta a pásztorlányt. Egész nap figyeltelek, lányom. Azt mondd meg nekem, csak ugyan királyi vér folyik az ereidben? Nem mondhatok semmit, uram. Esküm nem szeghetem, vagy a fejemet vesztem, válaszolta. Úgy látom, nem akarsz beszélni. Hát akkor bújj csak a kályhába, mondd el ott, ami bánt. Így is tett a királylány. Ám közben az agyafúrt király a szomszéd szoba kályha nyílásán át kihallgatta, hogyan panaszolja el bánatát. A király tüstént hívatta a szolgákat, szép ruhába öltöztették a királylányt, ő maga pedig egyenesen a fiához ment. Elmesélte neki, hogy felesége csak egy álnok komorna, s az igazi királylány nem más, mint a liba pásztorlány. A fiú nem hitt a fülének, hogy az ő felesége csak egy mihaszna szolga, majd megkérte apját, hívja oda az igazi királylányt. Mikor a királyfi meglátta, azonnal rabul ejtette a lány szépsége és szelíd természete. Nem is kellett neki más. A készfogót még aznap megtartották. A gonosz komornát pedig elkergették. Nem is látta azóta senki.

0: Lucky Kodaben.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl: rakjunk tüzet, kutya úr!
2: Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe.
1: Nosza, hamar galjat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl: játszunk egyet, kutya úr!
2: Mit játszunk?
1: Te lakodalmat!
2: Jól van, játszunk lakodalmat.
1: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya: mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl: uccu, vesd el magad, farka nélkül tova szalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
3: Csukás Mese Rádió. Amikor először mész bölcsődébe vagy óvodába, nagyon sok újdonság vár rád. Sok-sok kis szék, rengeteg fogas, polc, ágy, törölköző, fogkefe, fogrém, és még annál is több gyerek. De honnan tudod majd, melyik a te fogasod? Hol vár rád a törölköződ? Melyik ágyikóban alszol délután? Nem kell találgatni. Erre valók a jelek. Mindenki saját jelet kap. Lehet, hogy a tiéd a napocska, a pillangó, a katica, az alma, a gomba, az autó, vagy éppen a vonat. Vagy a csikabiga lesz. Ez a jel végig elkísér a bölcsődében vagy az óvodában. A jeledet sok helyen megtalálod. Ott díszeleg a fogasodon, a szekrényeden, a törölköződ mellett, a poharadon, sőt, még az ágyadon is. Így mindig tudod, hogy melyik a tiéd a sok közül. Ahogy telnek a hónapok, egyre ügyesebben öltözöl, egyedül mosol kezet, és közben olyan gyorsan megtalálod a jeledet mindenen, mint egy igazi kincskereső a térképen az X-et. És később, ha felnősz, és egyszer meglátsz egy pillangót, egy gombát, vagy egy napocskát, rögtön eszedbe jutnak az óvodai barátok. A sok közös játék, a délutáni alvás és a sok viccelődés az öltözőben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén, számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. De mérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megeredt a szava.
0: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
4: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
0: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
4: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
0: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
4: Sandított rám a szeme sarkából.
0: Tudom, bólintottam.
4: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
0: Nos,
4: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
0: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
4: Megesik, bólintottam.
0: Heteken át kerestem Luizát,
4: folytatta az ezüstmókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
0: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
4: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luisa kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
0: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot. Gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térjek vissza hozzá.
4: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
5: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle
0: eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
6: – Szemetet?
0: – kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
6: – Még hogy szemetet? A csupa értékes halmit gyűjtök Luizikának.
0: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont. De hisz ez csak szemét, próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
6: De hogy szemét!
0: Kiáltotta.
6: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
0: Óvatosan rázogattam a flakont. Pedig én üresnek látom.
6: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átbukkan, hogy égnek áll a hajad!
0: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek. Na és mi van ebben az üres konzervdobozban? Nyúltam egy korhat faládába. Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
6: Kincs bizony,
0: bólogatott a mókus.
6: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
0: Minek neki üres hely a szívében? Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
6: Az üres hely arra való, magyarázta az ezüstmókus, hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
0: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott. És ez vajon mire való? Kérdeztem.
6: Az? Az semmire. Az csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
0: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe. Jó van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
6: Hát, van még pár dolog,
0: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
6: Ezüst,
0: mondta büszkén. Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
6: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
0: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
6: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
0: Egy gombócá gyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
6: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
0: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
6: Tulajdonképpen nem valami erős,
0: ismerte be,
6: de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
0: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
6: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
0: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam.
5: Van még valami, amit nem mutattál meg?
0: Persze!
5: Csillant fel a szeme.
0: Az egyik legfontosabb.
5: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
0: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
5: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami,
0: van benne, vagy 245.
5: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
0: Annak jól, aminek akarod,
5: mondta.
0: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
5: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245.
0: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is,
5: mondta.
0: Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
5: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
2: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha.
3: Elvesztettem öt garast, és most keresem,
0: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
2: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
0: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtekhelyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske

0: remek dolgot tanultam pattanótól. Hát hallom, mi az? Firtatta Moha. Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt. Ha szólok, nyújj be a zsebembe, fürjecske 5 garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
1: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az 5 garasért.
0: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó. Hopplá, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és most a szelektív kukákról fogok nektek elmondani egy verset Hétvári Andreától. A szelektív kukák között én vagyok a sárga. Zacskót, szatyrot, műanyagot eszem vacsorára. A szelektív kukák között én vagyok a kék. Papírt, dobozt és újságot asszámba tegyék. A szelektív kukák között szürke a nevem. Konzerv, dobozt, fém dolgokat falok és eszem. A szelektív kukák között zöld az én színem. Ha kapok színe

0: és üveget repes a szívem. Szürke, zöld, kék, sárga, a szánk nagyra tátva, mi vagyunk az okos kukák, csodák csodájára.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metró mese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
2: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
1: 79.
3: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
2: 81? Hát az lehetetlen.
1: Hitetlenkedett a harmadik.
2: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
3: Csak nem képzeled, hogy csalok.
2: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
4: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
3: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél. Minek beszéljek fölöslegesen?
1: Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes. Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
3: Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa.
5: 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
3: Mennyi? Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
1: 1?
3: Na hát, mondhatom, szép eredmény.
5: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.
3: Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye.
1: Hogy micsoda?
3: Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét.
2: De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
3: Az opál nem is kék, szakította félbe a második ajtó.
2: Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó.
3: És vidámság lakott a szemében, látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság.
1: A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
3: És milyen volt a haja?
5: Kérdezte az első ajtó.
2: Milyen lett volna? Szőke.
3: Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
2: Nem is emlékszel a kezére?
3: Már hogy nem emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
2: Megsimogatott?
3: Azt hiszem.
2: Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem?
3: Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
2: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott, mondta az első ajtó.
3: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
2: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
3: Az Arany János utcai megállóban.
2: És meddig jött?
3: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
2: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
3: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod? A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
2: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
1: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
2: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor, nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
3: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
4: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
1: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
1: Azzal eltipegett az általúton, és egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
2: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
1: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
5: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
1: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
2: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa,
1: mondta a legnagyobbik.
3: Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
0: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
3: szólt a legkisebbik.
0: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol,
3: mondta a legidősebb.
0: Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
3: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
0: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
3: Sikoltott fel ijetten a király kisasszony.
0: Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál.
3: Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak-villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét.
0: Ki tudja, mire lesz még ez jó,
3: gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
0: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
3: Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfi a kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remektek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy galjat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyában harangoznak. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
0: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk. Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
3: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitt a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket.
1: A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
0: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
1: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, míg szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
6: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
1: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
6: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
1: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
6: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
1: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
6: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
1: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
6: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
0: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
1: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt már a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most pattanjunk fel egy kocsira, és utazzunk el vele valahova. De tényleg, akár.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
2: Durci!
3: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
1: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
3: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb poronty ellenkezett.
4: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
3: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb poronty ellenkezett.
4: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom!
3: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
1: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
3: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
4: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
1: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
3: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
1: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbeúszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
4: enyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
3: Ám a bölcsőben már volt valaki.
4: Ez nem ér, ez az én bölcsőm. Menj innen, nem játszom, sivította Durci.
3: Jaj, de mókás vagy, gyere ide mellém, elférünk ketten is. Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
4: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
3: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
4: Durci nem akart hinni a szemének, minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerek szobájába menekült. Ez nem ér, ezek itt idegenek, nem játszom, én hazamegyek, sírta el magát Durci.
3: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk, vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
4: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porony. Békésen aludt reggelig.
3: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
4: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
3: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkora labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tó mélyi játszótér.
4: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
3: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcső szájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
4: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
3: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
4: Így volt?
3: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lille vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tudod áig felugrani.
3: Kár, kár!
2: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá! Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak! Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
3: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
2: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
3: Bizony, hogy én,
2: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
1: Én kaptam el,
2: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
1: De csak egy almánk van,
2: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú.
3: Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét.
2: Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
1: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
2: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
1: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
2: A másodikat a varjúnak adta.
1: Ez a tiéd, mert te tépted le.
2: A harmadik darabot ő nyelte le.
1: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
2: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
1: Ez a tiéd, medve.
3: Ugyan miért?
2: Ámuldozott a medve.
1: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
2: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis csacsiról és a nagy csacsiról mondok ma mesét. Egy szép reggelen csacsi mama keltegeti kis csacsi fiát az istálóban. Kelj fel, kicsi csacsi fiam, kiviszlek ma a mezőre. Felugrik ám erre septiben a kis csacsi. Illedelmesen jó reggelt is kíván a mamájának, és kérdezi, hosszú fülét vidáman megbillentve. Mi az a mező, anyukám? A mező, feleli a nagy csacsi, nem egyéb, mint egy nagy zöld asztal. Olyan nagy, hogy míg az egyik szélétől a másikig érsz, majd, hogy el nem tévedsz. Olyan nagy a mező bizony. Igen, tetszett mindez a kis csacsinak. Viháncolva, táncolva ment az anyja után a mezőre. Mihet kiértek, kis csacsi, nagy csacsi szaporán nekiláttak megreggelizni a nagy zöld asztalnál. De nem egy helyben reggeliztek ám, hogy is ne, hiszen akkor lelegelték volna egymás elől a friss, finom zöld füvecskét. Nem is voltak messze egymástól, így aztán csacsi mama szemmel tarthatta kicsi fiacskáját. De egyszer csak lótfutám a kis csacsi az anyjához, és már messziről iázza kétségbe esettem. Jaj, de megijedtem. Mitől? Nagyon furcsát láttam. Ugyan mit láttál? Én bizony nem egyebet, mint icike-picike kis csacsikákat. Kis csacsikákat? Aztán mekkorák voltak? Kérdezte a nagy csacsi. Hát, válaszolta a kis csacsi, pontosan akkorák voltak, mint a fülem. Ilyen kis csacsik nem legelnek a réten, hitetlenkedett az anyja. De bizony, úgy ugráltak, mint a szöcske. Gyere hamar, mamám, nézd meg, ha nem hiszed. Oda vezette az anyját, ahol a kis csacsikat látta. Hát, két kis nyúl ült ott a fű között. Éppen mosakodtak, a finom, friss erdei harmattal dörzsölték pofácskájukat. Felkiált egyszerre csak az egyik kis nyúl. Hűha, mekkora két nyulat látok! Az idősebbik nyuszi elmosolyodott a bajsza alatt. Nem nyulak ezek, te kis buta nyuszi. Csacsik ezek, nem nyulak. Az öreg szamár szintén elmosolyodott, és így szólt a fiához. Nem csacsik ezek, kicsi fiam, hanem kicsi nyulak. Kicsi nyuszi, kicsi csacsi egyszerre igen barátságosan néztek egymásra. No, hiszen akkor nincsen félelemre ok. Alaposan megnézték egymást, előről, hátulról, oldalról, aztán sarkon fordultak, de előzőleg még illedelmesen elköszöntek egymástól. A kis csacsi hazament a nagy csacsival, a kis nyuszi meg a nagy nyuszival. Itt a mese vége, és most én is sarkon fordulok, és megyek szépen haza az erdőbe.
1: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
2: Sziasztok, gyerekek! Szandi vagyok, énekesnő. Örülök, hogy ma nektek mesélhetek. Mátyás király és a bíró lánya. Magyar népmese. Elolvassa Szandi. Egyszer Mátyás király, mikor éppen áruhában járta az országot, beért egy faluba, ahol azt olvasta a bíró kapuján. Itt lakik ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Mátyás füttyentett egyet. Ejha, de jó dolga van ennek a bírónak, hogy minden búbaj nélkül él. Ha csak ez a baja, adok én neki egy kis gondot. Udára visszaérve nyomban megparancsolta az egyik szolgájának, hogy pattanjon lóra, vágtasson el a bíróhoz, és egy lyukas cserépkorsót vigyen azzal, hogy azt a bírónak be kell foltozni, különben pórul jár. Átadta a szolga a korsót, meg a király üzenetét. Nagy bánata lett hirtelen a bírónak, 3 napig enni-inni sem tudott. Volt a bírónak egy szép eladó lánya. Az váltig kérdezgette. Apám, mi baja van magának? Vég szokott lenni, most meg nem is eszik bánatában.
3: Aj, minek mondjam, lányom, úgy se tud segíteni rajtam.
2: Nem biztos, apám,
3: Ha tudok, segítek. Ha nem, de legalább ossza meg velem a bánatát. Ide nézz, lányom. Ezt a kőkorsót küldte nekem a király, hogy foltozzam be, mert máskülönben pórul járok. Na hát, apám, ezen búsul maga. Küldje neki vissza azzal, hogy fordítsa ki a felség először a korsót, mert mindennek a visszájára teszik a foltot.
4: Enj a lányom, de vág az eszed.
2: Úgy is tett a bíró, ahogy a lánya tanácsolta. A király meg elfogadta az üzenetet.
4: Ej, mégis meg kell még ijesztenem ezt a bírót, gondolta a király.
2: Magához rendelte a szolgáját, és leküldött a bíróhoz egy malomkövet, hogy nyúzza meg. Különben nagy baj lesz. Erre a bíró megint nagy bánatba esett. 3 napig szavát sem lehetett hallani, aztán végre a nagy rimánkodásra megszólalt.
3: Apám, mondja meg, mi baja? Nem észre magát!
2: A bíró nagy sóhajtások közepette így válaszolt.
4: Jaj, lányom, most már tényleg nem tudsz rajtam segíteni.
3: Hát, ha tudok, apám.
4: Azzal bízott meg a király, hogy egy malomkövet, amit a háznak támasztottam, nyúzzak meg.
3: Ennyi, apám. Maga ezen búsul. Küldje csak vissza a követ azzal, hogy előbb folyassa ki a vérét, mert csak azután lehet nyúzni az állatokat is.
4: Megörült a bíró. Jóval, lányom, megpróbálom.
2: Úgy is volt, a király az üzenetre
4: nem tudott mit mondani.
2: Megtudta aztán a király, hogy honnan fúj a szél. Hát a bíró lányát akarta megleckésztetni. Üzent is a szolgájáért.
4: Édes szolgám, menj el ebbe és ebbe a faluba, add meg a bíró lányának, hogy látogasson meg engem. De se nem lóháton, se nem gyalog, se kocsin, se az úton, se az út mellett ne jöjjön. Legyen rajta ruha, meg ne is, és hozzon is nekem ajándékot, meg nem is, mert különben óriási nagy baja lesz.
2: Megkapta a lány az üzenetet,
4: de a szeme sem rebbent.
2: Fogta magát, lehányta magáról az összes ruháját. Volt az édesapjának egy nagy hálója, csak azt tekerte magára. Fogott egy galambot, 2 szita közé tette. Elővezette az egyetlen bakkecskéjüket, a jobb lábát rátette a kecske hátára, úgy ment az úton, míg Budára nem ért a felséges király elébe.
3: Mikor a palotához közeledett, jelezték a királynak, hogy valami csodaszert látnak az úton. Mindjárt itt lesz a palotában.
2: A király a kapuban várta.
3: Felséges királyom, úgy jöttem, ahogy parancsoltad. Van rajtam ruha, meg nem is. Nem jöttem sem gyalog, sem lóháton, sem kocsin, sem az úton, sem az út mellett. És itt az ajándék.
2: Azzal felemelte a szitát. Hát elrepült belőle a galamb.
3: Elszállt az ajándék, felség. Tehát hoztam is, meg nem is.
4: Jól van, édes lányom. Nagyon jól csináltad.
2: Ismerte el Mátyás király. Királyunk akkor még nőtlen volt, és nagyon megtetszett neki ez a takaros és okos menyecske.
3: Összeházasodtak, és boldogan éltek egy ideig.
2: A királyt azonban nagyon zavarta, hogy okos felesége folyton bele szeretett volna szólni a törvényhozásba. Történt egyszer, hogy egy szegény ember kancája Csikót ellett. Valahogy bekerült a kis Csikó egy másik ember szekere alá. A szegény ember szerette volna kihúzni a kis Csikót a szekér alól, de a szekér tulajdonosa nem engedte. Azt mondta, hogy az a Csikó bizony az övé. Az ő szekere alatt volt, tehát az ő szekere fialta. Ebből nagy vita keletkezett a két ember között, amit végül Mátyás király úgy oldott meg, hogy a szekér tulajdonosáé maradhatott a kis Csikó. Az okos feleség nem értett egyet a döntéssel, majd megsajnálta a szegény embert, és ezt tanácsolta neki.
3: Keresd gyorsan egy hálót, és kezd el húzigálni a porban a király ablaka alatt, mintha halásznál.
2: A szegény ember így is tett.
4: A király, amikor meglátta, hogy a szegény ember a porban halászik, nagyon megrökönyödött. Te jó ember, szólt hozzá a király. Ki látott még ilyet, hogy porban akarsz halat fogni?
3: Uram királyom, ha a szekér tud csikót fiolni, akkor a porban is lehet halat fogni,
4: válaszolta neki az öreg. A király nagyon mérges lett, azonnal tudta, hogy a felesége okosította ki az öreget.

Amikor Mátyás király felébredt, meglátta, hogy bizony nem a palotában van. Hol vagyok? Kérdezte feleségétől meglepetten. Édes egyetlen uram, válaszolta az okos asszony. Itt vagyunk a bíróházában. Édesapámnál. Amikor elküldtél, akkor megengedted, hogy a palotából magammal vigyem, ami számomra a legkedvesebb. Bizony onnan te vagy számomra a legkedvesebb. Ezért hoztalak magammal. A király nevetve csókolta meg okos feleségét. Visszatértek a palotába, és még sokáig éltek együtt boldogan.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A minap a cica nagyot ásítva ébredt fel a tűzhely mellett. Jó lenne egy kis egérpecsenye, szólott, megéheztem az alvásban. Azzal elindult egérvadászatra. Nem vitt magával se puskát, se kardot. Megfogja ő az egeret a körmével is. Fölfutott a falon, a kamara ablakába, és ott meglapulva leste, mikor jön az egér. A kamara csöndes volt, a hurkák mozdulatlanul lógtak a rúdon. A legváros fazékhoz most még méhek se jártak. Szóval csend volt a kamarában. De a cica azért csak fülelt. Egyszerre csak hallja ám az ablak mellett, hogy szopogat valaki valamit. Beljebb pislant, hát látja, hogy egy fürge kis szürke egér szopogatja a hurkán az ujját. A cica szeme ragyogott. Óvatosan összehúzta az izmait. Aztán hopp, beugrott a hurkák közé az egérre. De az egér abban a pillanatban észrevette a veszedelmet, mint a villám surran tovább a hurkáról a bögrék mellé, a cica utána. Hurka lepotyogott, bögre legurult, de a fürge kis egér még hamarabb lent termett. Egy üres hordó állott a kamara közepén. Arra ugrott az egér. Hopp, utána a cica. Kergetőznek, szaladgálnak a hordó körül. Mikor a cica megfordul, hogy szembeütközzék, a kis egér átugrik a cicán, úgy, hogy a cica csak a levegőbe kap, de nem fog semmit. Ejnye, kópé! Most egyúttal tovább is bújna az egér az üvegek közé. Rejtsetek el, üvegek! Így cincog a kis egér. Rejtsetek el engem! Nyomomban van a cica, be akarám kapni! Az üvegek sűrű csoportban állottak, de nem tudták elrejteni az egeret, mert átlátott a cica a derekukon. Oda is ugrott. Szétrúgta az üvegeket. Az egér ugyanabban a pillanatban az üres kosárba surran. Takarjál, takarjál! Így szólt az egér a kosárhoz. Nyomomba jár a cica, és be akar kapni. A kosárnak nem volt elég ideje eltakarni az egeret. A cica beugrott a nyíláson, és meghemperedett a kosárral együtt. De az egér ez alatt kiugrott egy kis lyukon, és a tojásos kosár mellé rejtőzött. Jó tojásos kosár, így szólott remegve. Sarkamban a cica, takarjál, takarjál. A tojásos kosár el is takarta az egeret. Haj, de a cica megérezte a pecsenye szagát. Most megfoglak, szólott ugráshoz lapulva. Azzal zsupsz, ráugrott a tojásokra. Persze az egér megint kisiklott a körmei közül. Felugrott a vizes sajtár tetejére. Jó vizes sajtár, szólott a kis egér. Hadd üljek egy kicsit a fejeden. Kerget a cica, oda lenn nem biztos az életem. A vizes sajtár meg sem moccant, úgy tartotta az egeret, de az éles szemű cica ott is észrevette. A cica felugrott, az egér leugrott. A kamara falához támasztva állott az új seprő. Arra szaladt fel az egér, nyomában a cica. Na, most nem menekülhetsz, szólott a cica. Jaj, végem van, cincogott a kis egér, és felhúzódott a seprőnek a leges legtetejére. Ez volt a szerencséje. Mert ahogy a cica utána kapaszkodott feljebb és feljebb, a seprő eldült, és belevágta a cicát a vizes tálba. Mikor a cica kiugrott a tálból, már akkor az egér benne volt a kabátban, amely a szegen lógott. Na, gondolta a kis egér, itt már nem talál meg a cica? De bizony megtalálta. A székről egyenesen beleugrott a kabát ujjába. Szerencséje az egérnek, hogy szűk volt a kabátúja. A cica megszorult benne. Mind a 20 körmével dolgozott, míg ki tudta magát szabadítani. A cicának ezt a kínlódását az egér a csizmaszárából nevette. Neves csak, mondta a cica. Majdnem nevezte mindjárt. Beugrott az egér után a csizmaszárba. De már akkor az egér nem félt. Tudta, hogy egy kis lyuk van a csizmatalpán. Azon a kis lyukon át kisurrant, és eltűnt a kamara kövei között levő egérlyukba. A cica egy darabig kotorászott az első lábával a csizmában, de aztán, mikor meglátta a lyukat a csizmatalpán, gyorsan visszavonult. Elkéstem, szólott a fejét csóválva, mikor az egérjukat megpillantotta. Ma nem eszünk egérpecsenyét. Cica, cica, ha csak az volna a baj. De mit szól majd édesanyám, ha meglátja a törött tojást, gurult fazekat és egyéb rendetlenséget? Cica, cica, jó lesz, ha ma nem mutogatod magadat a konyhában.
2: Csukás Mese Rádió.

0: A tavitündér. Élt egyszer egy gazdag molnár, akit bal szerencse üldözött, és idővel annyira elszegényedett, hogy még a malmától is meg kellett válnia. Egész nap csak búsult, nem tudta, mit évő legyen. Egyik hajnalban nem hagyta nyugodni a sok gond, hát lement a tópartra gondolkodni kicsit. Ahogy ott sétálgatott, hirtelen egy csobbanást hallott. Amikor megfordult, legnagyobb ámulatára egy csodaszép, hófehér bőrű lány emelkedett ki a vízből. Miért búslakodsz, kedves molnár? Kérdezte tőle nyájas hangon a tavitündér. A férfi eleinte meg sem tudott szólalni a csodálkozástól, majd félénken elmesélte neki történetét. Bár csak újra gazdag lehetnék, sóhajtotta végén. Segíthetek neked, de csak egy feltétellel. Újra gazdag lehetsz, ha házad első újszülöttjét nekem ajánlod. A molnár könnyen beleegyezett, gondolta, egy kutya vagy macska kölyök ide vagy oda nem számít, s vígan indult hazafelé. Még csak a kertkapunál járt, mikor már futott elé a szolgáló lány. Kedves uram, siessen! A felesége épp most szül gyermeket. Elsápadta molnár. Hát most mit évő legyen? Édes fiát mégsem adhatja egy kis gazdagságért cserébe. Végül megegyeztek az asszonysággal, hogy a fiút felnevelik, s a tó közelébe soha nem engedik. Így teltek a hónapok, majd az évek, a fiú lassan legényé érett, apjának pedig csak gyűlt a jövedelme, idővel pedig az alkuról is megfeledkezett. A fiú később vadásznak állt, majd elvett egy falubéli lányt. Nászajándékba egy kedves kis házikót kaptak az erdő szélén. Ott éldegéltek boldogságban, telve szerelemmel. Egy nap a fiú vadászat közben egy őzet ejtett el. Neki is állt ott helyben megnyúzni. Aztán mielőtt hazaindult volna, gondolta megmossa véres kezét a közeli tóvizében. A fiú elfelejtette már szülei intelmeit, hogy nem mehet a tó közelébe, s mikor letértelt a partján, a vízből előbukkant a kacagó tavitündér. Kezeivel magához szorította, és eltűnt vele a tó mélyén. Közben felesége egyre csak várta haza a vadászt, de az nem jött. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódott, míg végül eszébe jutott a történet, amit a férje mesélt a gonosz tavitündérről, és hogy szülei nem engedték még a tó közelébe se. Felkerekedett hát, s mikor megérkezett a tóhoz, látta, hogy férje puskája hever a fűben. Szegény teremtés tudta, hogy már beteljesedett az átok, s a szomorúságtól összeesett. Miközben ájultan feküdt, egy furcsa álmot látott. Egy meredek sziklafalon próbált felkapaszkodni a süvítő szélben. Mikor pedig felért a hegytetőre, az idő derűs lett, s ott egy kunyhót pillantott meg, benne pedig egy ősz öregasszonyt. Ám ekkor vége szakadt az álomnak. Olyan valóságos volt a hegy, s az asszony, hogy azt gondolta, megkeresi. Szerencsét próbál, hát ha a vénasszony tud segíteni a baján. Felkapaszkodott a közeli hegytetőre, és minden úgy történt, mint álmában. Ott állt a kunyhó és az öregasszony.
1: Mi hozott ilyen messzire, kedvesem? Talán segítségedre lehetek valamiben?
0: Kérdezte kedvesen az anyó. A lány pedig menten sírva fakadt, úgy mesélte neki, hogy veszítette el az urát. Akkor a vénasszony azt tanácsolta.
1: Következő teli holdkor menj a tó partjára, s vidd magaddal ezt az aranyfésűt. Fésülködj meg, majd hagyd ott a parton. A lány megfogadta a tanácsot, s amikor végre teli hold lett, kiment a tópartra. Megfésülte ében fekete haját, majd letette az aranyfésűt, és várt. De ugyan nem történt semmi. Másnap újra látta az álmot, hát felkereste ismét a vénasszonyt. Vedd ezt az aranyfuruját, s hol töltekor ülj ki a partra, játszd el férjed kedvenc nótáját, s csak várd meg, mi történik. A lány pedig, ahogy az öreg asszony tanácsolta, kiment éjszaka a tópartra, s eljátszotta a vadász legkedvesebb dalát. Majd várt, de ugyan nem történt semmi. Nem használ semmi, legalább csak egy pillanatra láthatnám újra, zokogott kétségbe esetten. Akkor pedig a vénasszony egy arany rokkát adott neki, hogy teli holdkor a tóparton menjen fonni. Elérkezett az éjszaka, a lány kiment a partra, és addig járatta szorgalmasan a rokkát, amíg el nem fogyott a len. Amint abba hagyta a fonást, hirtelen nagy hullám kerekedett, és elsodorta a rokkát a partról. Abban a pillanatban előbukkant kedves férjura a habokból, megfogta felesége kezét, és megcsókolta. Futottak, ahogy a lábuk bírta, ám sokáig nem jutottak, elragadta őket a víz. A lány utoljára még az anyóka segítségéért kiáltott, és akkor egyszerre leveli békákká változtak. Így élték túl mindketten az özönvizet. Az ősz öreg asszony aztán visszaváltoztatta őket emberré. De addigra már a hullámok messze sodorták őket egymástól. Ám szerelmük annyira erős volt, hogy mindketten addig bolyongtak a világban keresztül kasul a másikat keresve, míg nem egymásra találtak. Mindketten megöregedtek már, először meg sem ismerték egymást. De az asszonyka, amint meghallotta férje furúja játékát, egyből tudta, ki áll előtte. Ölelték, csókolták egymást, s ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Csukásmese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukásmese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életemben. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlós tyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást. A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutyateszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka Viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csukaszemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, fapapucsot, egeret, de tehaleves készül, mindnek hasa fáj. Persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok, miért esznek papapucsot meg egeret. Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnamentért el, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest, tojáslevest, pici ecetet.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: A föld forog. Szerencsére nem túl gyorsan. Mi nem is érezzük. Vagyis de, hiszen emiatt váltják egymást a nappalok és az éjszakák. Amikor a föld egyik oldala nap felé néz, akkor ott nappal van, a másik oldalán viszont éjszaka. A föld nem csak a saját tengelye körül forog folyamatosan, hanem a nap körül is kering. Egy év, vagyis 365 nap alatt tesz meg egy teljes kört. Évszakok pedig azért vannak, mert a föld nem függőlegesen áll, hanem egy kicsit meg van dőlve. A földnek pedig mindig azon a féltekén van nyár negyed évig, amelyik éppen a nap felé dől, mert olyankor több meleget és fényt kap.
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga,
4: Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
5: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
8: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és a kötélhúzás. Tudjátok a gyerekek, hogy miért az erdőben élnek az elefántok, a vízilovak pedig miért a vízparton. Igen, régen történt. Talán már az állatok sem emlékeznek rá. Élt egyszer egy nyúl, aki nem fért a bőrébe, s állandóan azzal hencegett, hogy ő a legerősebb az állatok között. Senki sem vette komolyan, mindig csak legyintettek, ha szóba hozta. Egyszer aztán megkereste a nyúl az elefántot.
1: Na, most már igazán el kell döntenünk, hogy melyikünk az erősebb. Egy kis kötélhúzás nem árthat meg.
0: S addig nem nyugodott, míg az elefánt rá nem bólintott.
1: Nem sokára jövök, és hozok magammal egy kötelet. Te az egyik végén fogod meg, én pedig a másikat a domblábánál, a folyónál. Mikor szólok, mindketten elkezdjük húzni a kötelet, és majd meglátjuk, melyikünk bírja tovább.
2: Rendben, Bon, de aztán most hagyj. Hadd készüljek a megmérettetésre,
0: mondta az elefánt, azzal a nyúl ott is hagyta. Ám ahelyett, hogy kötélért ment volna, a ravasz nyúl a folyópart felé vette az irányt, hogy megkeresse a vízilovat. Mikor meglátta, neki is rákezdte.
1: Kedves barátom, éppen téged kereslek. Döntsük el végre egy kis kötélhúzással, ki az erősebb.
0: Addig győzködte a vízilovat, amíg az unottan csak ennyit mondott.
2: Ám, legyen.
1: Rendben, megyek is a kötélért. Te majd itt húzod, én meg a dombtetőn, az erdő szélén,
0: mondta a nyúl. Ezután szerzett egy jó hosszú kötelet, s odadta az elefántnak, az meg az orványára tekerte. Ahogy megbeszéltük, én lent a folyópartjánál leszek, s ha elkiáltom magam, hogy hóruk, indulhat a verseny. Akkor fogta a nyúl a kötél másik végét, és lesétált vele a vízilóhoz.
1: Te csak maradj itt, fogd meg a kötél végét, én majd az erdő szélén fogom húzni. Mikor azt hallod, hóruk, akkor kezdhetsz neki.
0: Mindkét állat feszülten figyelt, várták a bűvös hórukkot, hogy elkezdődjék a kötélhúzás. Közben meg a nyúl a tenyerét dörzsölte.
1: Most aztán megmutatom nektek.
0: És elkiáltotta magát. Hóruk! Abban a pillanatban mindkét állat, amilyen erősen csak tudta, elkezdte húzni a kötelet. Az elefánt az ormányával, a víziló a fogaival. Végül az elefánt erősebbnek bizonyult. Ormányával felhúzta a vízilovat egészen a dombtetőig. Volt nagy csodálkozás, mikor meglátták egymást.
2: Én a nyullal kellett volna, hogy versenyezzek,
0: mondta az elefánt.
2: Én is vele beszéltem meg,
0: vágta rá bosszusan a víziló.
2: Ez az álnok becsapott bennünket. Menjünk és keressük meg. Majd most megtanulja, hogy ne kezdjen a nagyobbakkal,
0: mondta az elefánt. Elindultak, hogy megkeressék a nyulat. Eközben a nyúl egy közeli bokorból kihallgatta a lóvá tett állatok beszélgetését. Most megijedt, hogy mit fognak művelni vele. Már éppen menekülőre fogta volna, mikor megpillantott egy levetett antilop bőrt az egyik fa alatt. Magára húzta, és elindult az úton, hogy majd szembe találkozik a két pórul járt állattal. Nem telt el egy fél óra, és míg az elefánt és a víziló úgy vágtattak, hogy még a közelgő hegyek is beleremegtek, az antilop bőrbe bújt nyúl ott válszorgott előttük az úton.
1: Hát téged meg mi lát?
0: Kérdezték tőle kórusban.
1: Velem? Ne is kérdezzétek! A nyúl nagy varázslatok tudója. Éppen, hogy csak rám fújt, már össze is csuklottam. Ha jót akartok, kerüljétek el messzire.
0: Akkor az elefánt meg a víziló egymásra nézte, utcu neki, mindegyik szedte a lábát, ahogy csak bírta. Így verte át a nyúl az elefántot és a vízilovat, és azóta van, hogy az elefánt többé nem hagyta el az erdőt, a víziló pedig a folyópartot.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Kályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz, biztosan tévedsz. Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, valamit kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
2: Örvendek a szerencsének,
1: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Hát nagyon nevetséges volt, Mírmúra, hogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
2: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
1: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
2: Cincin!
1: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mírmúr zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mírmúrra, mégiscsak derék kandúr ez a Mírmúr, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
2: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
1: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mírmúr hazavisz, ugye? Mírmúr. Morgott Mírmúr. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mírmúr.
2: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mírmúr hátára, s elmentek.
1: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
0: Csukás Mese Rádió. A kedvenc étkezésem az uzsonna. Az óvodában és otthon is sokféle finomság kerülhet az asztalra. Van, amikor egy ropogós alma, körte vagy banán a legjobb választás. Máskor egy puha kakaós csiga vagy túrós táska. Sokan szeretik a lekváros kenyeret vagy a foszlós kalácsot, de a zöldségkrémes kenyér is nagyon jó ízű. A paprika, az uborka, a paradicsom vagy a répa olyan színes a tányéron, mintha a szivárványt látnám. A zöldségek és a gyümölcsök nem csak színesek, egészségesek is. Tele vannak vitaminokkal. Kislánykoromban mindig örültem, amikor a bölcsődében vagy az óvodában uzsonna idő következett. Az volt a kedvencem, amikor lekváros kenyeret kaptunk, olyan jó volt a barátaimmal együtt falatozni. Jó érzés az asztal köré ülni a többiekkel. Az uzsonna után újra lehet játszani, rajzolni vagy mesét hallgatni. És onnan már nem kell sokat várni, hogy megérkezzenek a szülők. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Keresztben a kormány rajta, olyan, mint a kecske szarva. Benzin teszik, nem zabot. Berreg, hogyha berugod. Mi az?
2: A motorbicikli.
0: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Vadhatjuk. Messzi földön élt egy özvegy király, 12 fiával és egyetlen leányával. A királyfiak szépek voltak, daliásak, mindenben igyekeztek apjuk kedvére tenni. A királylány pedig szebb volt a napnál is. Aranyhaja csillogó fürtökben omlott vállára. Boldogságuk mégsem tarthatott soká, mert a király egy nap újra megnősült. Újdonsült felesége egy boszorka volt, aki ki nem állhatta az árvákat, s magának akarta a királyságot. Gonosz varázs erejével megátkozta a király fiait. Változzatok fekete madarakká, repüljetek messzire, ahová a szem nem lát már el. De az átka nem teljesülhetett be, mert a fiúkban erősebb volt a jóság, mint a boszorkában a gonosz, és kecses, fehér hattyúkká változtak. Ám így is el kellett hagyniuk szeretett húgukat és apjukat. Szárnyra keltek tehát, és messzire elröpültek. Akkor a királyné a lányka ellen fordította minden varázs erejét. Varangyos békákat tett a lány fürdővizébe, és megparancsolta, hogy azok a lány testén ugráljanak, és csúfítsák el szép fehér bőrét. Csak hogy mikor a lány a vízbe lépett, az a víz kristálytisztává változott, mert ez a lány maga volt a megtestesült jóság. A varangyok pedig hiába ugráltak. Egymás után piros pipacsokká változtak. Látva ezt a királynő, új tervet eszelt ki. Diónak levével kente be a lány egész testét, ami hófehér bőrét koszos barnára festette. Úgy vitte a király elé, és azt hazudta, egy parasztlány surrant be a palotába. A király nem ismerte meg saját leányát, és az őrökért kiáltott. A királylányt megnémította a boszorka, így szólni nem tudott, hát sírva szaladt világgá. Elindult hát, hogy megkeresse elveszett bátyjait. Addig bolyongott, míg el nem nyomta az álom egy tópartján. Reggel a tó vizében megmosdott, és tovább indult. Hamarosan egy öreg anyókával találkozott, aki elmondta neki, hogy királyfiakat ugyan nem látott, de éppen 11 hattyút látott a tenger felé repülni, talán ők azok. Elindult hát. S mikor a sziklás tengerpartra ért, a nap már lemenőben volt. Testvéreit nem látta, de talált 11 hófehér hattyútollat. Majd meglátta a fehér madarakat, akik egyenest hozzárepültek. Amint a nap lenyugodott, a hattyúk átváltoztak, és bátyjai álltak előtte. Az átok miatt nappal hattyú alakban kell élnünk, csak éjszakára változhatunk vissza. De nem maradhatunk ezen a vidéken tovább, mert közeleg a hideg tél, és holnap útra kell kelnünk, mondta a legidősebb. Vigyetek engem is magatokkal, kérlelte őket a királylány. A királyfiak nádból nagy hálót fontak éjjel, hogy együtt maradhassanak, és azon vihessék magukkal útjukra a kishugukat. Négyen fogták a háló négy sarkát, és még négyen minden oldalát. Kapaszkodott a királylány erősen a hálóba, mert rémisztő magasban szálltak már a tenger felett. A tenger nagy volt, és végtelenül széles. A királylánnyal is lassabban haladtak a hattyúk, mint hitték, és már a nap is lemenőben volt. Partot kell érnünk, mielőtt emberré változunk, kiáltott a legidősebb, és minden erejüket megfeszítve csapkodtak szárnyaikkal. Ám végül sikeresen partot értek, és eztán minden nap, míg testvérei hattyúként úsztak a vizen, a királylány az erdőt járta, és gyűjtötte a csalánt, hogy ingeket szőjön bátyjainak, hiszen az átok szerint csak így változhatnak vissza emberré. A növény sebesre csípte kezét, de a királylány nem riadt vissza a fájdalomtól, és folytatta a munkát. Bátyjainak, látva fájó sebeit, elerett a könnyük. Ám a könnycseppek a lány kezén begyógyították a sebeket, elmosták a fájdalmat. Egy nap
A hattyúk éppen a tavon úszkáltak, mikor vadászkutya jelent meg a sziklán, nyomában egy egész udvartartással. A birodalom ifjú királya volt vadászaton, és mikor meglátta a lányt, egyből beleszeretett. Magával vitte palotájába, s ott díszes ruhákba öltöztették, igazi királynőként bánt vele mindenki. De a lány egyre csak búslakodott. Gondolta hát a király, hogy a munkája hiányzik neki, ezért külön termet állíttatott, s csalánt hozatott, hogy a lány folytathassa az ingek varrását. Mikor már csak egyetlen egy ing volt hátra, elfogyott a csalán. Akkor éjjel a holdfényénél kiosont a királylány a palotából, és a város temetőjében talált csalánbokorról szedett leveleket az utolsó inghez. Ahogy visszafelé lopakodott, meglátta őt az udvari pap, aki kezdettől nem szívelte a lányt, és boszorkánysággal vádolta meg a király előtt. Mivel a néma lány védekezni nem tudott, boszorkánynak kiáltották ki, és halálra ítélték. De a király kegyéből megengedték neki, hogy a tömlőcben is varhasson. Elkezdte hát az utolsó csalán inget. Reggel az ing egyik ujja még hiányzott, de már jött érte a hóhér és a mágjához vezette. A lány az égen egyre testvérei után kutatott, hiszen ha ő meghal, bátyjai sem szabadulhatnak ki hattyú testükből. De a hattyúk követték húgukat, és most leszálltak a mágja mellett az odasereglett nép ámulatára. Akkor a királylány rájuk dobta az ingeket, és a hattyúk abban a pillanatban királyfiakká változtak. Csak az egyikük egyik karja helyén maradt hattyúszárny, mivel az utolsó ujjat már nem volt ideje befejezni a királylánynak. Most, hogy megtört az átok, megszólalhatott. Elmesélte történetét a fiatal királynak. Ő pedig szerelemmel telve visszafogadta, s testvéreivel a birodalomban boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. S a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. S ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik, hash. Nyolcadik, nyűg. Kilencedik, kinek kell. Tizedik, tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt van!
1: Hol voltál?
2: Városban.
1: Mit vettél?
2: Fazekakat.
1: Hol vannak?
2: Összetört.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük, most pont egy ilyen következik. Mi a gyávába nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ilyettükben két mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világán mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának. Azoktól dobbanna meg a szívük. Tehát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább, s a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel nekiindultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávába nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra, úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátraarc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétál, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jól esik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul. Mit búsul, kend olyan mordul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rá minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit az kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagy eszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán. No te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod?
3: Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok.
2: Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
3: Talán tám félsz, medve uram.
2: Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
3: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
2: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
2: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
2: Ez már oszt vitéz dolog.
4: Hát a zsákban mi mozog?
2: Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete.
4: Noha, tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
2: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja.
4: Róka koma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan. Ezt tanuld meg ember fővel, többet ésszel, mint erővel.
2: Hanem aztán hallja, kend, Baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az eb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte, rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
1: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj.
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok.
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behúnyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott.
3: Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik.
2: Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt.
3: Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske.
2: Majd barátságosabban folytatta.
3: Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott.
2: Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a tébetűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy ó betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult.
3: Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem.
2: Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt.
3: Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat.
2: Panka megállította a kis betűket.
3: Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó.
2: A kisbetűk engedelmesen sorba álltak.
3: Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket.
2: Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami.
3: Strn, Panka odafordult.
2: Ki szólt? Ki az? Kérdezte.
3: Strn,
2: csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette, csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott.
3: Rig, rig,
2: ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved, ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az ó betű. Hát persze, tessék, itt az óbetű a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen.
3: Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni. Jó, valaki megfordított. Akaratom ellenére ló akarok lenni. Lónak születtem. Jó, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál. És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás! A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajjaj! Nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, miáu. Na, már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az A, B, C-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, Az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Sugárs Mese Rádió.

0: tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt, Önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment. Óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. S amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, én fogok most nektek mesélni Dombon inneni mesék című könyvemből. A nagy lassulási verseny. Köles, a denevér fióka épp a magasabb légrétegekben időzött, amikor lenézve különös dologra lett figyelmes. Egy vöröses-barna gombolyagra és egy hosszúkás téglalapra. Lejjebb röppenve rájött, hogy ez Janka, a vadmacskalány, amint éppen elmerülten egy deszkalap fölé hajol.
2: – Mit csinálsz, Janka?
1: – kíváncsiskodott a bőregér. Erre aztán, mintha csak a föld alól bukkant volna elő, oda sündörgött Elemér, a kölyök fóka, és Dinnye, a hangyász is. Kérdően néztek a vadmacskalányra.
3: – Versenyeztetek. Csigákat versenyeztetek. Négy darab csigát. A futópálya ez a deszka, a cél a deszka vége. A leggyorsabb már 2 únyit haladt délóta.
4: Én vagyok azzal a kövérrel, ujjongott fel Elemér.
5: Stipistopja csíkos házú, csapott le Dinnye.
3: A sárgással én vagyok az lánycsiga,
1: mondta gyorsan Janka, és senki se kérdezte, honnan tudja.
2: A legkisebbel meg persze én, mint mindig,
1: sóhajtott beletörődve Köles.
4: Csalás, az enyém lekanyarodik a deszkáról. Hé, haver, mász vissza, vagy megpöcköllek,
1: dühöngött Elemér.
2: Nem ér benyúlni a pályára, akkor kizárunk a versenyből,
1: figyelmeztette Janka.
4: Úgy van,
1: tódították kórusban a többiek.
5: Csalás, az enyém elaludt. Teljesen begubózott. Meg kell piszkálni, bottal vagy fűszállal,
1: méltatlankodott Dinnye.
2: Nem ér piszkálkodni, különben kizárunk a versenyből, intette Janka.
5: Bizony,
1: zúgták a többiek. A 4 cimbora lába estére már egészen meggémberedett a gugolástól.
3: Holnapra talán beér a célba,
1: bizonytalankodott Janka.
2: Vagy holnap
1: utánra, találgatott Elemér.
5: Vagy az utánra,
1: becsülgette Dinnye.
2: Legkésőbb 1 hét múlva,
1: satszolta Köles. Másnap éppen Janka születésnapja volt, és ő búslakodva kereste barátait mindenfelé. A Dombon inneni banda Szőrin szálán eltűnt. Estére járt már.
3: Jellemző. Megfeledkeztek a születésnapomról,
4: sőt, megfeledkeztek róla. Gyerünk haza, el is teszem magamat holnapra.
1: Ekkor azonban a bokrok közül diadalüvölt és harsant, majd Dinnye, Köles és Elemér tűnt elő, kezükben egy nagyobb bacska dobozzal.
4: Boldog születésnapot, Janka! Ezt egész nap neked gyűjtöttük az erdőn!
1: Janka kinyitotta a dobozt, és felsikoltott örömében.
3: Csigák! 50 csiga! 100 csiga! 500 csiga! Végre megrendezhetem a nagy születésnapi lassulási versenyt.
6: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándor, Ballaga folyó. Előadja Gyarmati Erik. Ballaga folyó csöndeskén füzekálnak a part mentén. Nézik a vizet, bámulják. Ámuldoznak a vén fűzfák. Kérdik egymást, s a folyót is, hová ballag a sok-sok víz. A folyó csak ballagtál, meg-megáll minden pataknál. Fölveszi őket becézve, ülteti, mintha szekérre. Viszi, ringatja, dajkája. Néznek a fűzfák utána. Összesusognak, aggasztja őket a folyó nagy titka. Víz fölött fecske cikázgat örömére a fűzfáknak. Tőle is kérdik, s megtudják végre a folyó nagy titkát. Tengerbe ballag tengernek, állnak a fűzfák, merengnek, s véges végig a part mentén rügyezni kezdnek csöndeskén.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
4: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárgarépa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölségsértő ürge fiókot, azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet. De nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodor kötécskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam. Van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöp kezében, pannikának hívják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, miben lehetek szolgálatára? Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a Sárika meg a Klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásért a kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica, öntsd a fatányérba, vica. Ha nem, tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsonnához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszért. Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat. Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat. Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még tán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, Pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a Pannika ozsonna főző konyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagyvánkos, azon egy kisvánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azért legyen az az egyszem pattogatott kukorica.
3: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepóstás. Ebben a mesében megismerkedhettek egy aprócska őrmanóval, aki a nagycsoportos Titi óvodájának udvarán lakik, titokban. Böszörményi Gyula, kis Titi rendet tesz. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodást, homokvárépítőt és manóbarátot óriási baj érte. Messze földön, de legalábbis az egész napraforgó óvodában híres volt ő arról, hogy nedves homokból meseszép bástyákat, falakat, palotákat tud építeni. Aznap is épp elkészült legújabb művével, egy igen szép karcsú toronnyal, mikor bum, az építménybe üres műanyag palac csapódott, összedöntve az egészet. Mi volt ez? Kiáltott ilyetében kis Titi. Rakéta! Felelte erre Dömötör, aki szintén a napraforgó óvodába járt, és akit mindenki, még a szülei, az óvónénik és a társai is csak Dödőnek szólítottak. Te dobtad rá a tornyomra? Kérdezte kis Titi, aki abban reménykedett, hogy a csúfos rombolás csupán a véletlen műve volt. Én bizony, húzta ki magát Dödő. És tudd is meg, hogy direkt csináltam. Kis Titi nem értette, miért okoz örömöt Dödőnek a pusztítás, de veszekedni sem akart, nem volt kedve. Fogta a műanyagpalackot, ami ledöntötte a tornyát, és Dödő felé nyújtotta. Tessék, itt a rakétád, mondta. Vidd el a kukába. De hogy viszem, rántotta meg a vállát Dödő. Jó helyen van az ott, ahová esett. Dödőről tudni kell, hogy az óvodások közt ő volt a legnagyobb. Ez persze nem is csoda, hiszen álló nap folyton csak evett és ivott. Az anyukája reggelente külön táskában adott neki mindenféle csokit, cukrot, kekszet, fóliába csomagolt szendvicset, és annyi üdítő meg kakaós italt, amennyivel egy egész medencét meg lehetett volna tölteni. Nehogy éhezzél, kisfiam, mondta minden reggel Dödő anyukája, aki maga is akkora volt, hogy kitelt volna belőle még két másik anyuka, és talán egy kisebb fajta nagymama is. Mindent tegyél meg, hogy mire érted jövök, teljesen üres legyen a táskád. Dödő engedelmes gyerek volt, így az utolsó morzsáig befalt mindent, és a táskáját is üresen vitte haza, mivel a cukorkás zacskókat, csoki papírokat, szendvics fóliákat, papírszalvétákat és műanyagpalackokat mind-mind szerte dobálta az óvodában. Kis Titi, a messzeföldön híres nagycsoportos óvodás, homokvárépítő és titkos manóbarát, szomorúan nézte a műanyag palack rakétát, ami lerombolt a szépséges tornyát. Vajon miért nem szólt rá senki Dödőre, hogy hagyja abba a szemetelést? Talán félnek tőle, mert olyan nagy darab? De hiszen az óvónénik sokkal nagyobbak nála. Akkor talán Dödő anyukájától félnek, akiből ugyebár két másik anyuka és egy kisebb fajta nagymama is kitelne. Nagy rejtély volt ez, amit kis Titi egyedül sosem fejtett volna meg. Szerencsére volt neki egy rettentően okos és még annál is titkosabb barátja, aki a segítségére lehetett. Ott is hagyta mindjárt a homokozót, hogy felkeresse őt az odvas tölgy tövében. A sűrű bokrok mögött, ahová az óvó nénik szeme sosem lát be, kis Titi óvatosan megkopogtatta a fatörzsét.
2: Mi van már? Ki az?
1: Hallatszott az odú mélyéről egy mérges, vékonyka hang. Én vagyok itt, a kis Titi, felelte a messzeföldön híres homokvárépítő és manó barát. Gyere elő, kérlek, mert szükségem van a segítségedre. Lásd csodát! A tölgyfa mohos odújából ekkor egy aprócska őrmanó kecmergett elő, aki nagy szakállat, a fején pedig piros sityakot viselt. Úgy hívták, hogy hupli-hahó, kopott-gatyó, és régi barátság fűzte kis Titihez, aki egyszer segített neki megtalálni elveszett piros őrsityakját.
2: Szia!
1: Üdvözölte a hírneves homokvár építőt a manó.
2: Halljam, mi a bánatod?
1: Kis Titi apróra elmesélte, hogy járt ő a szépséges karcsú tornyával, no meg a műanyag palack rakétával, ami lerombolta azt.
2: Szóval dobálódzik a dödő,
1: recsegte a manó bosszúsan.
2: Ez nem jó.
1: Ráadásul a saját szemetét sem hajlandó eltakarítani, sóhajtott kis Titi. Amerre jár, mindenfelé csoki papírok, üres zacskók, maszatos papírzsebkendők maradnak utána.
2: Ez még semmi,
1: jelentette ki kopott gatyó, égbe bökve a mutató ujját. Miket beszélsz, hupli-hahó, csodálkozott kis Titi. Tán azt szeretnéd, hogy még több szemét jelezze dödő útját?
2: Az bizony,
1: viccentett kopott gatyó.
2: És mindjárt el is intézem, hogy így legyen. Semmi az egész, csupán aprócska varázslat.
1: Ezzel az űrmanó egyet pattintott az ujjával, majd szépen visszamászott az odújába. Kis Titi már tapasztalatból tudta, hogy ha hupli-hahó kopott gatyó varázsol, annak az eredménye nem mutatkozik meg mindjárt. Türelmesen ki kell várni, hogy mi lesz. Hát fogta magát, előbújt a tölgyfa mögül, majd az óvoda falánál álló szemeteshez indult, hogy beledobja a műanyag palackot. Alig emelte meg azonban a kuka fedelét, dödő rakétája hús, kiugrott a kezéből, és hangosan zörögve-görögve eltűnt a sarok mögött. Aha, mosolyodott el kis Titi. Kezdődik a varázslat. A következő két órában a napraforgó óvodát nyugodtan átnevezhették volna fejtetőre állt óvodának. Akkora lett a felfordulás. Eleinte dödő nyomába csupán két csoki papír és három eldobott zsebkendő szegődött, mindenhová követve őt. A fiú nem is törődött velük, inkább a táskájába nyúlt, hogy elővegye soron következő szendvicsét. Sietve bontogatta a fóliát, ám abban nem szalámis kenyeret, csupán néhány üres cukorkás zacskót talált. Anyu biztos elbambult csomagolás közben, morogta dödő, és a háta mögé hajította a szemetet, majd újra a táskájába kotort, és nem vette észre, hogy mögötte már egész seregnyi üres palack, papírfecni, összegyűrt zsebkendő menetel. Hupli-hahó kopott gatyó varázslata akkor szabadult el igazán, mikor a takarító néni megpróbálta felsöpörni mindazt, ami dödő után maradt. A tépett szalvéták, kiürült zacskók, fólialabdacsok ugyanis nem hagyták magukat eltakarítani. Ügyesen félreugrottak a seprű elől, legördültek a lapátról, kicselezték a partmist, és rendületlenül meneteltek tovább a gazdájuk után. Dödő, aki egyetlen vacak rágót, olvadt bombont, törött kekszet sem talált, egyre csak matatott a táskájában, ám abban semmi mást, csak is szemetet lelt, amit aztán mind eldobált. Hamarosan már az egész óvoda tele lett az ő recsegve ropogva zörögve masírozó üdítős dobozaival, zacskóival, szalvétáival. A kis és nagycsoportosok, a takarító, óvó és konyhás nénik mind dödő nyomába futva próbálták felkapkodni azokat hiába. A szemétsereg tovább követte a fiút, aki most már óbégatva menekült, míg a kukáknál találta magát, ahol kis Titi várt rá. Talán, ha nem össze-vissza mindenfelé, inkább a helyükre dobnád őket, akkor kibékülnének veled, mondta a világhíres homokvárépítő és Manó barát. Igazad lehet, vörösödött el dödő szégyenében, majd fürgén hajolgatva, sorra a kukába dobta az elcsitult szemétsereg minden darabját. Így lett tisztaság újra a napraforgó óvodában, kis Titi pedig igazán elégedett lehetett Manó barátja hupliha-hó kopottgatyó varázslatával, hiszen dödő soha többé nem szemetelt.
0: Csukásmese Rádió. A bölcsőde, az óvoda és az iskola udvara az egyik legjobb hely. Amint kilépünk a szabadba, rengeteg izgalmas játék vár ránk. Van csúszda, hinta, mászóka, homokozó és sok hely a futkározáshoz. A barátokkal együtt még vidámabb. Lehet fogóskázni, bújócskázni, labdázni vagy versenyezni is. Hintázni olyan érzés, mintha repülnénk, a csúszdán pedig izgalmas lesiklani újra és újra. A bujócska is remek móka. Nem könnyű kitalálni, hogy hová bújtak el a többiek. Az udvaron sok jó rejtek hely van. El lehet bújni például a fák tövében, a bokrok mögött, a sövény mellett és a mászók alatt. És ha valakit nem találnak meg, az nagy nevetés közepette előbújik, és már indulhat is a következő bujócska. A játék közben azonban vigyázni is kell egymásra. A csúszdán mindig egymás után szép sorjában érdemes lecsúszni, a hinta elé pedig nem szabad odaszaladni. A mászókán pedig mindig jól meg kell kapaszkodni. Futás közben figyelj arra is, hogy senkit ne lökj fel, és ne szaladj neki a társaidnak. Ha valaki elesik, a legszebb dolog oda menni hozzá, megkérdezni, hogy jól van-e, és szólni egy felnőttnek, ha segítségre van szüksége. Az udvari közös játék mindig csoda jó. Ősszel még leveleket is lehet gyűjteni, télen pedig mindenki alig várja, hogy leessen a hó. Az sem baj, ha csak egy kevés esik, de az a legjobb, amikor annyi a hó, hogy már hóembert is lehet építeni. Tavasszal nyílnak a virágok, csicseregnek a madarak, és újra minden zöldbe borul. Nyáron pedig még többet lehet futkározni, labdázni, fogócskázni, sőt, a homokozóba vizet hordani is nagyon jó móka. Ezt még ősszel is kipróbálhatjátok. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld.
3: Na?
2: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el és vigyük el a szelektívet a kukákhoz és dobáljuk be.
3: De jó program, ezt én is nagyon szeretem.
2: Igen, igen, de nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
3: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
2: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
3: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
2: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
4: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ, mit a világ, az egész mindenség legédesebb városa, a tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, ha bár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. A király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. A királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye.

tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány! Elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz. Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Györgyi Anna, Nusi vagyok, színésznő, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Pompom újabb meséi. Zengőbongó fésű. Pompom ült az ágon, és föllehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönn dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du-du, züm-züm-züm-züm, szünet. Aztán megint előről, du-du-du-du, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt.
2: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Szia, Pompom!
1: Mosolygott Picúr is.
3: Iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
2: Veled mehetek.
1: Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott.
3: Ma jó napom, Pompom van, Pompompás jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet, jaj, a frizura.
1: Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jókedvet. Ott hagyta a siránkozást.
2: Ah, össze-vissza borzolt, meg kuszált. Úgy nézek ki, mint egy rőzsekupac. Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusza pulikutya szőr. Nincs egy fésűd véletlenül.
1: Picúr sajnálkozva rázta a fejét.
3: Sajnos nincs nálam fésű.
1: Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott.
2: Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Haj, mikor nekem lenne szükségem rá. Nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol.
1: Habár távol létezik egy fésű.
3: Most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony, de azzal meg nem lehet fésű.
1: Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s bíztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról.
3: Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla!
1: Pompom abba hagyta a siránkozást meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme és mesélt.
2: Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű. Már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengőbongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült. Némán kuksolt a fűbe.
1: Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyeivel.
2: Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett eszhetlenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva néztes, korholta szigorúan.
4: Hogy nézel ki? Nem szégyelled magad? Ilyen kúcosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled?
1: Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
4: Egy fésű! Jaj, de jó! Éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan! Megfésüllek! Állj szépen nyugodtan, ne izeg, ne mozog!
1: Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskét, mikor recs! A fésűnek kitört egy foga. Azután megint recs! A fésűnek kitörte a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorba fogó fésűt.
2: Micsoda vacak! Csorba meg foghíjas!
1: És elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengő bongó fésű dühösen dohogott a fűben.
4: Vacak! Vacak! Tüskét volt, ott nem lehet velem fésülni. Hajaj! Oda van két fogam. Most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kinek kell egy foghíjas fésű?
1: Lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy Sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, és udvariasan megszólította.
4: Üdvözlöm, uram! Engedjen meg, hogy felajánljam a szolgálatomat. Fakképzett hajápoló vagyok.
1: A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
4: Micsoda? Csúfolódsz velem, te perna hajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod!
1: Zengőbongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot.
4: Ezért bofánat, ivén nem láttam, nem tudtam. Teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok.
1: És elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
2: Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, aztán meg a mosakodás, fúj, aztán meg a fogmosás, fúj, távozz tőlem, sátán!
1: Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengő-bongó fésű gúnyosan kiáltott utána.
4: Épefű fésű, nem is férne a hajadhoz!
1: Elindult, zengő-bongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknál, akik egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva. Fodrász. Bement, és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem.
4: Tiszteletem, mester úr! Fakképzett hajápoló fegédeszkő vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyezkednék.
1: Na nézd, csak egy fésű, pillantott rá a fodrász. Majd tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. És milyen csorba, meg fokhíjas. Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat, nem, oda lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide. Mutyogta a zengő-bongó fésű, és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kint az utcán. Nem csoda, csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér. És ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengő-bongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem. Sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekerget, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott.
4: Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba. Jaj, hűséges hegedűm, úgy szólasz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártol tőlem a közönség.
1: Zengő-bongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt.
4: Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy fakképzett fésűre? Most ne nézze, hogy fokhiaf meg csorba vagyok. Nézd be a lelkemet!
1: Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe, elmosolyodott és felrikkantott.
4: Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van, nem úgy, mint a hegedűmnek. Te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak szájmuzsikának.
3: Semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis selyempapír.
1: Zengő-bongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve mosolygott.
4: Hangfer? Én? Nem is tudom, hogy van-e halláfom, meg foghíja fiff vagyok.
1: Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a foghíjjal se törődj, majd átugorjuk. De csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá.
3: És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot.
1: Zengő-bongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott.
4: Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bívik bennem, bár hangfer még fofe voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet.
3: Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus. És itt a helyed a számon.
1: A zsebében kotorászott, elővette egy kis selyempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett.
3: Itt a selyempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos, zengő-bongó fésücském! Muzsikálj bátran és lélekkel! Csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre! Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonáta fésűre és selyempapírra. 1, 2, 3!
2: Zim, zim, zim!
1: És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és volt a pénz a kalapba.
3: Zengő-bongó fésű végleg megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította.
1: Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsajogva felnézett a szanaszét álló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor.
4: Találkozhatnánk vele, megfésülhetne.
3: Pompom élénken tiltakozott. Micsoda? Zengő-bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel, egy ilyen Isten áldotta tehetséggel, egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom, puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat.
1: Picúr nevetve nézte, mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni. Most gyorsan rápillantott, és ijedten felkiáltott.
4: Jaj, elkések, rohanjunk!
1: Rohantak, futottak. Picúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat.
4: Megvárhatlak?
1: Kérdezte Pompom.
3: Addig szerzek egy közönséges fésűt.
4: Megvárhatsz,
1: szólt vissza Picúr.
4: Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
2: Hát,
1: válaszolta Paprika Jancsi,
2: játszhatnánk színházat.
1: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. A Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
2: Hogy csináltad?
1: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
3: Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
2: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
1: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
2: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
3: Mit fogunk eljátszani?
2: Hazám,
1: szólt a kis csacsi.
3: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna.
1: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a karipa, a kis csacsi pedig a súgó.
3: A súgó? Az mi?
1: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
3: Az már más, mondta a kis csacsi.
1: Vállalom.
3: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
2: Én,
1: felelte Paprika Jancsi.
3: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
1: Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van.
3: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
1: Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak.
3: Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott, de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Kányádi Sándor, Fakó lovon léptet. Fakó lovon léptet, dünnyög, dudorázgat, számba veszi minden kincsét a határnak. Megnézi a krumplit, a tengeri táblát, messziről meglátszik, ha jól megkapálták. Aztán gyalogosan a kertekhez kószál, leng utána egy-egy ezüst-fehér hajszál. És mint megy? A fákról alma, dió, körte, szilva, barack pottyan elébe a földre. Nézelődik az ősz, mert ki más is volna, nézi, mi lenne még végezni valója. S amint nézelődik, lát egy vetőgépet, s neki lát mindjárt a búzavetésnek.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenyebábút készíteni. Ismeritek netán Kip Kopot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenyegyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kop, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kop, Kip Kop. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelt, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a fejhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág tölcsét a falhoz, fülét a virág szárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig, kis tíri csalók vagytok, nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri, a látnok macskák megjósolták.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk, mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás, úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendben, harmat csillag le is cseppen, csípős csalán merre nincsen.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát, kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
1: Mind meséztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét, Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús, egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegy asszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz, jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve, nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felélett a zsákban, elkezdett visítani. Ére Willis, ére Willis! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál, kotkodács, te loptál. Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a liba holba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál, gigágát loptál. Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustolvaj. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta, mert még most is fut, ha bírja.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: természeted, és most mindenki.
1: Neked szép világot, neked csak neked.
0: Úgy hozza kedved, újra elővehetedve, de le a ceruzát, rajzolok neked.

0: segítsetek, rajzolok egy szép világot.
1: Miért csak neked?
0: Ha úgy hozza kedved, mindig megnézheted. Rajzolok egy szép világot. A kedved újra előveheted, színes virágot is rajzolok neked.

érted, és most mindenki. Rajzolok egy szép világot, neked csak nekem. Úgy hozza kedved, újra előveheted, vedd elő a ceruzán. Színes virágot is rajzolok neked, illatát, ha tetszik, érezheted.

0: Az a kedved.
1: Addig megnézheted.
2: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Bársai Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Erdély Zsófia vagyok. 9 éves, Szegedről érkeztem, Fekete István, nádas. Aludtál-e már nádtető alatt? Láttad-e ott, hogy kel fel a nap? Hallgattad-e szélben, hogy susog a nád, ha megérinti a virradat? Ugye nem láttad? Nem láttál semmit? Se nádirigót, se kócsagot, se a vadréci kék tükrű szárnyát, sem a vizekben rengő csillagot. Raktál-e tüzet tavai nádból, füstje simogatta arcodat, ha a hold felkel és a lidércfény táncol a tündöklő ég alatt. Láttál-e ezer szárcsa fiókát, úszó fészket a nagy vizeken, s hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár, hogy mit üzen? És nádi széna volt-e a párnád, millió béka a muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyárson sült keszeg a vacsorád? Füröttél-e már csendben és fényben este, ha lobban a néma tűz, és a nádason átrepül az álom, és rácsóhagy lágyan a puha fűz? Álmod, ha őrzi millió nádszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek! Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, arancssárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot, van makk elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig 1000 számra hullott, patty a fűre, patty a háztetőre, onnan lefelé gurult, patty és patty.

Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karigacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
0: Csukás meserádió.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A Grimm testvérek meséje. Terülj meg, asztalkám, Csacsi, rázd meg magad, Furkósbot, gyere elő. Aki elmondja nektek, Banner Géza. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény szabó. Annak 3 fia, meg egy árva kecskéje. Az egész família a kecske tején élt, azért hát jól gondját viselték. Egy napon a legidősebb fiú hajtotta ki a temetőbe, mert ott igen dús volt a fiú. Este, mikor már hazamentek volna, megkérdezte a kecskétől. Jól laktál-e, kecske? És a kecske azt felelte. Jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. No, kérdi a szabó, jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, jól lakott, mint a duda. Nem kell neki több dudva. Hanem a szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét és megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, dehogy is laktam, csak a port kapartam. Füvet se haraptam, meg. Ejnye, megharagudott a szabó, szalad a házba, előveszi a fiát. Hát te hazug, te gézengúz, így lakott jól a kecske, hogy egy szál füvet sem evett. Mérgében lekapta a falról a rőföt, kiverte a fiát a házból. Jól van, másnap a második fiú hajtotta ki a kecskét a szőlősdombra, ahol gyönyörűséges volt a legelő, teleette magát a kecske. Hogy beesteledett, kérdi tőle a fiú. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. Akkor hát gyerünk haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi az apja, Jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda. Nem kell neki már több dudva. Hanem a Szabó mégis kiment az ólba, megsimogatta a kecskét, megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi Istentől elrugaszkodott kölyke, kiáltott nagy méreggel a Szabó. Ilyen derék állatot koplaltatsz, te? Kapta a rőföt, jól megdorgálta a fiát. Már most a legkisebb fiún van a sor. No, ez jól akarta tartani a kecskét, kikereste a legsűrűbb bozótot, ahol a legszebbek voltak a bokrok, ott telehette magát a kecske. Este megkérdezte tőle, mielőtt hazahajtaná. Jól laktál-e, kecske? Feleli a kecske. Jól laktam, mint a duda. Nem kell nekem több dudva, meg. No, gyerünk hát haza, mondta a fiú. Hazahajtotta, bekötötte az ólba. Kérdi a Szabó. Jól lakott-e a kecske? Ó, mondja a fiú, úgy jól lakott, mint a duda. Nem kell neki már több dudva. Hanem a Szabó nem bízott a fiában. Kiment az ólba, kérdezi a kecskét. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte. Hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Na, drága jó gyerekeim, vannak, dühöngött a Szabó. Egyik semmire kellőbb, mint a másik. De fogadom, tovább nem tartotok bolondá. Neki esett a fiának, úgy kiporolta a nadrágját, hogy a fiú kiszökött az ablakon, és világgá futott. Most már egyedül maradt az öreg a kecskével. Reggel megyen az ólba, megsimogatja a kecskét, dédelgeti szép szavakkal. Gyere, drága kis kecském, majd elviszlek a legelőre, hadd lakjál jól egyszer életedben. Avval elvezette a dombok közé, ahol a legjobban szeretett a kecske legelni. Estére kelve megkérdezte tőle. Jól laktál-e, kecske? A kecske meg azt felelte, jól laktam, mint a duda, nem kell nekem több dudva, meg. No, akkor hát menjünk haza. Hazahajtotta, bekötözte az ólba, meg is simogatta. Most ugye jól laktál, szegény kecském? Kérdezte még egyszer. Hát a kecske azt mondja nagy mérgesen, hely, de hogy is laktam, csak a port kapartam, füvet se haraptam, meg. Ennyi. Csak hátra hőkölt a Szabó, mikor ezt hallotta. Most már látta, hogy ok nélkül kergette el három fiát. Szörnyen mérgelődött a cudar kecskére. Várj csak, te hálátlan, kiáltotta. Elkergetlek, de ne hidd, hogy más becsületes Szabó majd a házához fogad. Megjegyezlek, hogy mindenki lássa, micsoda cudar állat vagy. Avval nagy septiben előhozta a beretvárját, beszappanozta a kecske fejét, slipsz-ropsz olyan simára borotválta, mint a tenyerem. Aztán elő a korbácsot, kiverte a kecskét az udvarból. Most hát egyedül maradt a Szabó, és nagy szomorúság lepte meg. Szívesen visszavette volna már a fiait, de senki sem tudta, merre, hová lettek. Hát a legöregebb egy asztaloshoz állt be. Tanult szorgalmasan, és mikor kitelt az ideje, a mestere egy asztalkát ajándékozott neki. Nem volt azon semmi különös, a fája is közönséges fa volt, mégis volt egy fáintos jó tulajdonsága. Ha valaki elébe állt, és azt mondta, terülj meg asztalkám, hát szép fehér abrosz terítette le hirtelen az asztalkát, az abroszon tányér mellette kés, villa, kanál, aztán sültek meg, főttek, tészták, amennyi csak ráfért. De még egy nagy üveg vörösbor is, hogy a nyál is összefutott a szájában annak, aki az asztalkára pillantott. No, ez elég lesz egész életemre, gondolta a legény. Elindult, vándorolt országról országra, városról városra. Bezzeg nem törődött vele, jó konyhája van-e a vendéglősnek, vagy sem. Ha kedve szottyant, az erdőben vagy a mezőn ebédelt, maga elé állította az asztalkát, és mondta, terülj meg asztalkám! Menten ott volt minden, amit szeme szája kívánt. Végre eszébe jutott, hogy hazamegyen. Gondolta, azóta bizonyosan megenyhült már az apja haragja, meg aztán a terülj asztalkámmal csak nem fogja világgá kergetni. Ment, mendegélt hát hazafelé. Egy este betért egy vendégfogadóba. Sok vendége vett, ivott odabent, hívták, üljön közéjük, tartson velük, mert alig ha akad valami a konyhán. Köszönöm, felelte a legény, nem eszem el a kegyelmetek falatját, inkább legyenek mindnyájan az én vendégeim. Nevettek az emberek, azt itt egy tréfál, hanem a legény kiállította a középre az asztalkát, és azt mondta, terülj meg, asztalkám! Abban a pillanatban tele volt az asztalka minden jóval, a sok finom étel illata megcsiklandozta a vendégek orrát. Tessék, tessék, lássanak hozzá, kínálgatta a legény. A vendégek nem kérették magukat, neki láttak derekosan. Ettek ittak, amennyi beléjük fért, de az volt a csodálatos, hogy a tálak mégsem ürültek ki, akármennyit szedtek is belőlük. A kocsmáros az egyik sarokból nézte az asztalkát, a szíve is elakadt bámulatában. Ejha, ilyen szakács kellene nekem, gondolta magában. A legény sokáig mulatott a vendégekkel, késő éjszaka tért pihenőre, és a csoda asztalkát odaállította a fal mellé. Hanem a kocsmáros nem alhatott, mindig a csoda asztalra gondolt. Eszébe jutott, hogy van a padláson egy éppen ilyen asztalkája. Nagy septében lehozta, odaállította a fal mellé a csoda asztalka helyett. Reggel felébredt a legény, kifizette a kocsmárost, felvette a cókmókját és odébb állt. Észre sem vette, hogy az asztalkát kicserélték. Dél volt, mikor megérkezett az édesapja házába. Megőrült a szabó, kérdi a fiától, hát aztán mit tanultál, édesfiam? Asztalos lettem, édesapám, felelte a fiú. Szép mesterség, aztán mit szereztél a munkáddal? Én, apám, ezt az asztalkát le. Nézi a szabó az asztalkát, hümmöget, csóválja a fejét. No, szegény fiam, ebben ugyan nem sokra mégy, ócska is, rozoga is, csúlya is. Azán nevetett a fiú, de ez csoda asztalám. Ha azt mondom neki, hogy terüljön meg, tüstént tele lesz a legfinomabb ételekkel, de még bor is van rajta egy nagy üveggel. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, hadd egyenek, igyanak kedvük szerint. Az én asztalkám mindet meghizlalja. Úgy tett a szabó, ahogy a fia mondta. Jöttek a vendégek, szomszédok, rokonok. Mikor mind együtt voltak, kiállítja a fiú a szoba közepére az asztalkát, mondja neki. Terülj meg, asztalkám! De bizaz meg sem rezzent, üres maradt, mint akármelyik közönséges asztal. Akkor vette észre a legény, hogy kicserélték az asztalkáját. Szégyelte magát szörnyen, mert így most mindenki hazugnak tartotta. Kikacagták a vendégek, és étlen szomjan mentek haza a vendégségből. A legény meg munkába állt egy asztalosmesternél, hogy legyen mit enniük. A második fiú molnármesterhez került, és ki is tanulta derekosan a mesterségét. Mikor kitelt az ideje, és készült, hogy majd elindul világot látni, a mester azt mondta neki. No, fiam, derék legény voltál, szorgalmas, becsületes. Adok néked egy szamarat, de az nem olyan akármilyen szamárám. Nem kocsiba való, zsákokat sem hord. Mi haszna van hát? Ez, fiam, a rajszamár. Ha aláterítesz valami lepedőt, és azt mondod neki, Csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a záporeső. Ez már valami, mondta a legény. Elbúcsúzott a mestertől, elindult világot látni. Volt jó dolga, gondolhatjátok. Ha pénzre volt szüksége, ott volt a szamár, adott amennyi kellett. Mindene volt a legénynek, mindenből a legdrágább és a legszebb. Végre eszébe jutott, hogy ideje volna már hazamenni öreg apjához. Ha az aranyszamárral állítok be, bizonyosan nem fog haragudni, gondolta magában, és útnak eredt. Hogyhogy nem, ő is éppen abban a vendéglőben szállt meg, ahol a bátyja asztalkáját ellopták. Vezeti a szamarát a vendéglő udvarára, jő elébe a vendéglő, és el akarja venni a szamarat, hogy majd beköti az istállóba. Hagyja csak, mondta a legény. Magam szoktam a szürkémről gondoskodni, mert szeretem tudni, jó helye, jó abrakja van-e. No, ez is szegény legény lehet, gondolta a kocsmáros, hanem bezzeg elbámult, mikor a legény aranypénzt csörgetett elő, és a legdrágább ételt, a legfinomabb bort rendelte. Szaladt a konyhába, szaladt a pincébe, vitte a legénynek a legfinomabb bort, a legdrágább ételeket. Mikor fizetésre került a sor, bizony nem sajnálta a krétát, dupla áron számított mindent. Ki sem futotta a legény zsebéből. Várjon egy kicsit, kocsmáros uram, mindjárt hozom a pénzt, mondta a legény. Vette az asztalkendőt, ment az istállóba. Ennyi, mi a csoda lehet az, gondolta a kocsmáros. Utána lopakodott, benézett az ajtó hasadékán. Hát, látja ám, hogy a vendég szamár alá teríti az asztalkendőt, aztán azt mondja neki, Csacsi, rázd meg magad, és abban a pillanatban hull az arany, mint a záporeső. A terem búrájat. Ez aztán gyorsan veri a pénzt, gondolta a kocsmáros. Egy ilyen pénzes zacskónak én is hasznát látnám. A legény aztán megfizette a tartozását, és lefeküdt aludni. A kocsmáros meg titokban kicserélte az aranyszamarat egy közönséges csacsival. Másnap reggel tovább indult a legény, de nem vette észre, hogy más szamarat vezet. Déltájban megérkezett az apja házához. Örült az öreg szabó, hogy viszont láthatta a fiát. Kérdezi tőle. Hát te micsoda mesterséget tanultál, fiam? Én bizony molnár lettem, édesapám. Hoztál-e valamit a házhoz? Csak egy szamarat. Ennyi. Az akad itthon is, bár inkább egy jó kecskét hoztál volna. Igen ám, de ez nem olyan akármilyen szamárám, mondja a fiú. Ez aranyszamár. Ha azt mondom neki, Csacsi, rázd meg magad, hát úgy hull róla az aranytallér, mint a záporeső. Hívja meg édesapám a szomszédokat, rokonokat, mindnyájukat gazdag emberré teszem. Ez már aztán valami, mondta a szabó. Most már nem kell gyötrődnöm tűvel, cérnával. Futott, tüstént, összecsődítette a rokonokat, jó szomszédokat. Mikor mindannyian együtt voltak, a molnár legény kendőt terített a szoba közepére, bevezette a szamarat és ráállította a kendőre. No, most vigyázzanak, kentek, mondta, aztán rákiáltott a szamárra. Csacsi, rázd meg magad. Hát a csacsi megrázta ugyan magát, hullott is valami a kendőre, de bizaz nem arany volt. Ja, nem minden szamár viszi olyan sokra. Elszontyolódott a molnár legény, mert látta, hogy kicserélték a szamarát. Bocsánatot kért a vendégektől, akik épp olyan szegényen mentek el, mint ahogy jöttek. Mit volt mit tenni? Az öreg szabó nekiült újra a foltozásnak, a legény meg beszegődött egy molnárhoz. No, a harmadik fiú esztergályosinas lett. Ez aztán művészi pálya. Azért neki kellett legtovább tanulnia, de a fivérei megírták levélben, hogyan jártak a vendéglőben csodálatos kincseikkel. Mikor az ő ideje is kitelt és vándorútra indult, a mester egy zsákkal ajándékozta meg, mert jól viselte magát. A zsákban egy furkós bot volt. Hát ez mire való? Kérdezte a legény. Csak nehezebbé teszi a zsákot, talán dobjuk ki inkább. Csak hadd maradjon benne, mondta a mester. Jó hasznát veheted még. Ha valaki bántani akar, csak kiásd el magad. Furkós bot, gyere elő! Azon menten kiugrik a bot, úgy megtáncol az emberek hátán, hogy 8 napig nyomják utána az ágyat. Nem is hagyja abba, míg azt nem mondod, furkós bot, bújj be a zsákba! Megköszönte szépen a legény az ajándékot, vállára vetette a zsákot, és elindult, ment világot látni. Ha valaki bántani akarta, csak elkiáltotta magát. Furkós bot, gyere elő! Menten kiugrott a bot, kiporolta az emberek kabátját, nadrágját, még azt sem várta meg, hogy kibújjanak belőle. Így vándorolgatott a legény. Végre ő is hazafelé indult. Este volt, mikor ahhoz a vendéglőhöz ért, ahol testvéreit megcsalta a kocsmáros. A zsákját magával vitte az ivószobába, letette az asztalra, aztán elkezdett mesélni, mi mindent látott. Hát, mondta, van sok mindenféle csodálatos dolog. Beszéltek nekem holmi terülyasztalkáról, meg aranyszamárról, de az mind semmi. Olyan kincse, mint ez a zsák, nincsen senkinek. A kocsmáros hegyezte a füleit. Ugyan mi lehet a zsákban? Gyötörte a kíváncsiság. Bizonyosan tele van drága kövekkel. Törik, szakad, ezt még megszerzem magamnak, mert 3 az igazság, ez lesz a 3. kincsem. Mikor leszállt az éjszaka, a legény elnyújtózott a padon, a zsákot a feje alá tette, az volt a párnája. A kocsmáros csak ezt várta. Mikor azt gondolta, hogy a vendége már mélyen alszik, odasompolygott és kezdte kihúzni óvatosan a zsákot a feje alól. Hanem a legény nem aludt. Ő is várta a kocsmárost, és mikor éppen egy jót rántott a zsákon, elkiáltotta magát. Furkós bot, gyere elő! Rögtön kiugrott a bot, kezdte porolni a kocsmáros nadrágját. Üvöltött, ordított kínjában a kocsmáros, de mennél jobban ordított, annál szaporábban verte a hátán a bot a marsot hozzá. Végre leesett a lábáról az ember. Visszaadod-e a terülyasztalkát és az aranyszamarat, amiket elloptál a testvéreimtől? Kérdezte a legény. Ha vissza nem adod, újból kezdődik a tánc.
4: Visszaadom, vissza, nyöszörgött a kocsmáros. Csak parancsolt meg ennek az átkozott botnak, hogy hagyja már abba.
3: Jól van. Megkegyelmezek, de vigyázz, mert ha csalni akarsz, megjárod velem. Avval elkiáltotta magát. Furkós bot, bújj be a zsákba! Másnap reggel hazaindult az esztergályos legény, vitte a terülyasztalkát az aranyszamár hátán. Megörült a szabó a legkisebb fiának, megkérdezte tőle. Te mit tanultál, édes fiam?
5: Én esztergályos lettem, édesapám.
3: Az már művészmesterség, mondta az apa. Aztán szereztél-e valamit, míg oda voltál?
5: Szereztem bizony, drága kincset szereztem, egy zsákot, benne egy furkós botot.
4: Mit te, furkós botot?
5: Kiáltotta a Szabó. No, azt érdemes volt hazahozni, hiszen azt vághatsz akármelyik fáról. De nem ilyet, édesapám. Ha azt mondom neki, furkós bot, gyere elő, kiugrik a zsákból, és megtáncoltatja azt, akivel meggyűlt a bajom. Látja, kigyelmed? Ebben szereztem vissza a terülyasztalkát, meg az aranyszamarat, amiket a tolvaj kocsmáros ellopott a bátyáimtól. Hívja csak haza kigyelmed őket, hívja meg a rokonokat, jó szomszédokat is, megvendégelem mindnyájukat, és megtöltöm a zsebüket arannyal. Az öreg Szabó csóválta a fejét, nem igen bízott a dologban, de azért elment, összehívta a rokonságot, meg a szomszédokat. Mikor mind együtt voltak, az esztergályos legény leterített egy lepedőt a szoba közepére, bevezette az aranyszamarat, aztán azt mondta a bátyjának. Beszélj vele, kedves bátyám! Rákiált a Molnár legény a szamárra. Csacsi, rázd meg magad! Hát, egyszeribe húlt-húlt az aranytallér, mint a záporeső, meg sem állt, míg mindenkinek tele nem lett a zsebe. Akkor az asztalkát hozta be a legény, letette a szoba közepére, és mondja a bátyjának. No, kedves bátyám, szólj csak neki! Rákiált az asztalos legény az asztalra. Terülj meg, asztalkám! Azon menten tele lett az asztalka a legfinomabb ételekkel, de még piros bor is volt egy üveggel. Csaptak olyan lakomát, amilyent még álmodni sem álmodott az öreg Szabó soha. Most már csak ugyan vége volt a nyomorúságnak. Sutba vágta az öreg a tűt, cérnát, rőföt, vasalót, és boldogan, nagy urasan éldegélt három fiával. Hát a kecskével mi történt vajon? Elmondom azt is szép sorjában. Szégyelte magát a kecske nagyon, hogy csupa kopasz volt a feje. Hogy senki ne láthassa, bebújt a róka lyukba. Jön haza a róka, bújna be a lyukba, hát két nagy szem villog felé a sötétből. Hely, megijedt szörnyen. A hideg is majd kirázta, elfutott, még vissza sem nézett. Találkozik a medvével, kérdi tőle a medve.
4: Mi bajod van, róka komám? Hová futsz a világba?
5: Jaj, mondja a róka, valami szörnyű fenevad ül a lyukamban, a szeme úgy villog, mint a parázs.
4: No, majd elkergetem én, csak gyere velem,
5: ajánlkozott a medve. El is mentek. Benézett a medve a lyukba. Megijedt ő is a nagy, villogó szemektől. Megfordult, elinalt, vissza sem nézett. Találkoznak a méhecskével. Látja a méhecske, hogy a medve nagyon meg van rökönyödve. Mi baj van, medve koma? Kérdezi tőle.
4: Jaj,
5: mondja a medve. Valami szörnyű fenevad ül a róka lyukában, olyan a szeme, mint az izzó parázs. No, felelte a méhecske. Látod, medvekoma? Én csak kis féreg vagyok, mégis kiűzöm onnan azt a fenevadat. Visszamentek a rókajukhoz. A méhecske berepült, rászállt a kecske kopasz fejére, megszúrta a fullánkjával. Hej! Ugrott a kecske. Meg-meg! Kiszaladt a lyukból, világgá futott. Talán még ma is fut, ha meg nem állt azóta. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Lochocka Hanna, Habci, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Verjéb Viki megfázott, ágyba került, náthás volt, köhögött, egyre törölgette a csűrét monogrammos, hímzett sárga zsebkendőjével, amit még a nagymamájától kapott ajándékba, és tüsszögött vége nélkül, Habci, Habci, Habci. Nagyon hideg tél volt ez az idei tél, más se csinált, csak dúlt, süvöltött, fújt, fagyasztott, minden élőt megriasztott az erdőben, s alig-alig volt olyan, aki megúszta volna betegség nélkül.
2: Ide figyelj, Viki, cseregte a sarka. Ha rám hallgatsz, bebugyolálod a torkod egy meleg sállal, és ki nem teszed a lábad hazúról, mert nagyon nagy bajod lehet, bedagad a torkod, megvastagszik a hangod, aztán nesze neked, csiripelhetsz. A mókus meg azt tanácsolta, üss fel egy tojást, jól keverd el cukorral, 10 csepp harmatot önts hozzá, aztán kortyolgasd el, nem ám akárhogy, pont 12-szerre kortyolgasd el egy nap alatt. A nyuszi más véleményen volt. Á, kutyafülit se ér az ilyesmi, én rám hallgass, Verjéb Viki, főzz össze mindenféle gyógyfüvet, egy kis fazékba, majoránnát meg kamillát, keverd bele jó sok borsot, azt iszogasd meg málnaszörpöt, szederszörpöt és végy be 5 aspirint.
1: Én más gyógykezelést ajánlok, mondta a bagoly. Dörzsöld be a hátad terpentinolajjal, és egészséges leszel, mint a makk. Ezt a meleg harisnyát pedig húzd rögtön a lábadra, és éjjel-nappal rajtad legyen. Sopánkodott, sóhajtozott szegény Verjéb Viki. Nem sok egy kicsit ennyi mindenféle egyszerre, de azért szót fogadott. Engedelmesen bebugyolálta a nyakát egy meleg sállal, s olykor-olykor kipróbálta a csiripelését, nem vastagodott-e meg a hangja. Felütött egy tojást, elkeverte cukorral, meg sűrű tejjel a bögrécskéjében, és 12-szerre kikortyolta. Ki se látszott a sok munkából, gyógyfüveket főzött, aszpirint szedett, terpentinolajjal kenegette magát, mit se használt. Épp oly náthás volt, épp úgy köhögött, kuc-kuc, hab. Ci, hab, ci, és újra. Egész piros volt már a csőre, annyit törölgette a nagymama zsebkendőjével. Míg aztán egyszer egy szép napon úgy érezte, jobban van. Épp eleget feküdtem már, jelentette ki a Verjéb Viki. 2 hét alatt mindenből ki lehet gyógyulni. Tornászom egy kicsit szárnyat fel, le, farkat jobbra, balra, 2 kis szökkenés előre, 2 oldalt, s utcu neki, búcsút mondok a szobának, ágynak, kiröppenek az erdőbe. Kinn aztán meglátta, hogy szedelőzködik már a tél, és az első virágok félénken bár, de nagyon jókedvűen itt is, ott is kidugták a fejüket a föld alól. A fákon rügyek duzzadtak, sarjadni kezdett a fű, a napsugár besárgálott a cserjék közé. Ez már a tavasz közeledésének jele. Még 1-2 nap és beköszönt, talán már pénteken, de az is lehet, hogy már csütörtökön. Verjéb Viki röpködés közben teljesen elvesztette a nátháját és köhögését. El is teszem már a nagymamámtól kapott zsebkendőt, nem akarok többet habcizni, és a meleg harisnyát is visszaadom a bagolynak. Egészséges akarok lenni. Éljen az egészség!
0: A Habci című mesét hallottátok.
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Ekete-pekete cukotapé, ábe-bábe dominé, csiszi-á, csiszi-bé, csiszi-csoszi-kompodé.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Mindehez a rengeteg tapasztalathoz persze Fargevajki is hozzásegítette. Volt úgy, hogy rendszeres esti járatban vitte-hozta Falatkát Abarandomba és vissza. Megtörtént az is, hogy még azon éjjel beutazták a titkos Bulgáriát is. De napközben is tettek számtalan tanulságos és mulattató utat. Utóbb néha vendéget hozott Fargevajki. Így ismerkedett meg egy sereg olyan törpével, akiknek valami különleges megbízatásuk volt. Egyesek például főként azt irányították, hogy a születő kis embergyerekek jól tudják elkiabálni azt, hogy uá, uá, uá. Volt, aki a szavak formálásában jeleskedett, és másik, aki alkalmas pillanatban azt csinálta, hogy egy felnőtt beletüsszentsen a levesbe. Így megviccelték például Pokoli bácsit is, és meg tudták csinálni, hogy Júj néni a szék mellé üljön, na és más elfélét. Egy alkalommal például magát Falatkát megtanították arra a különleges ugrásra, hogy az ember úgy szökken át a patakon, hogy egy pillanatra megáll a patak fölött. De az operencián innen ez nem sikerül. Amott megy. Itt mások a törvények, tudta ezt Falatka. Ó, sok mindent lehetett tanulni Abarandonban. Nem győzöm felsorolni. Hogyan alapította meg Falatka az abarandoni újságot? Ebbe egyrészt ő maga írt mindenféle operencián inneni dolgokat, másrészt a főszerkesztő Szagütti Onelin, akire rábízta aztán a lapcsinálást, és aki tulajdonképpen lány volt, csak férfi névvel. Vitatkoztak is a lap címéről, hogy mi legyen. Szagütti amellett kardoskodott, hogy Ardünin híradó az Ardüninekről. Végül is Falatka címe győzött, és a lap nevét erre változtatták. Hip-hop és vidéke. Küniki Vitomer, a legfelsőbb bíróság elnökének fia is munkatárs lett, ő írta meg például azt az esetet, amikor a szárnyas ló viharban eltévedt lurintókat vett a hátára és hazavitte őket. Restalli, az ismert riporter, ezt le is fényképezte. Nevezetes volt ez az újság abban, hogy csupa jó hírt közölt. Nem hazudott, de nem volt általában rossz hír a városban. Sőt, az akadémia aránylag fiatal elnöke, Utis Utison feltalált egy, hogy is mondjam, egy torztükröt, nem, szóval nem torz, de sőt, ellentorztükröt, mondhatnám, amelyikbe az ember, ha belenéz, az jónak mutatja őt. Pontosabban megmutatja jól mindazt a jót, ami benne van az illetőben, de nem tud róla. Vagy restel jónak lenni, nehogy butának is nézzék. Restalli erről beszélgetést is folytatott Utis Utisonnak, ez benne volt alapban. Évivel lehetett Falatkának mindenről egy kicsit beszélgetni, hogy például ilyesmik vannak Abarandomban. Az odavalósiak egymás védelmezői, ez fura. Minden embernek van egy olyan barátja, aki minden baj ellen megvédi. Igen, mondta Évi, de hát ez itt is van. Hogy? Hát az embernek például a szülei a védelmezői. De nem így, állította Falatka, hanem idegenek védelmezik egymást, illetve nincs is idegen ember. Érted ezt? Hát persze, mondta Évi. Hát persze. Vannak különleges esetek, folytatta Falatka. Így például, ott van Marlevad, az óriás, és ezt egy egészen picike kalamőr védelmezi, bizonyos Mandilla. Érted? Persze, hogy értem. És látta Falatka Évi szemében, hogy milyen nagyon akarja érteni. Erre Falatka azt mondta. Megnézem az érverésedet. Évi oda nyújtotta a jobb kezét, és Falatka megfogta a csuklóját. Számolt, de nem volt rajta óra, csak nézte, és számolt. Pont jó, szólt, és aztán úgy maradtak sokáig, kézen fogva. Évi azt tudta már, hogy Fargevajki tanulni is segít. Az ember este rágondol a leckére, és az ügyes bolgár reggelre megérleli a dolgot. Különösnél különösebb figurák adottak. Így egyszer Évivel majdnem együtt voltak oda messzi Abarandonban, és egy Okepin nevű bohóc, nem is említette még, ezzel a bohóccal különösen jóban volt Falatka, és Okepin úgy ismerte a hazáját, mint a tenyerét. Ez időben, ha Júj néni vagy Hamhan bácsi rákérdezett, mi akarsz lenni, azt mondta Falatka, hogy bohóc. Sőt, már tanult is Okepintől bohóci dolgokat. Tőle vett át például egy különleges lépésformát. Kilépni, ráduplázni fél lábbal, most a másikkal lépni, csusszantva duplázni. Hát ismeritek? Hopitinek hívják ezt. Erre őt Okepin szoktatta rá. Évi is megtanulta, és ha csak tehették, így jöttek el az iskolából, hopitizve. Ez arra az időre esett, amikor Falatka még jól tudott lenni akármi, anya, apu, kislány, tanítónéni, tábornok, minden, de az elején én szóltam erről. Ebből a mindentudásból kifelé jövet tanította meg Okepin a hopitire. A jó Okep, ugyanis akkor már olyan jóban voltak, hogy csak a becenevén szólította Okepint, tehát Okepnek. Volt akkoriban egy furcsa szemepillantása Falatkának. Ebéd közben például egyszer csak megállt a kanál feleúton, és Falatka nagyon messzire nézett. A körülötte lévők szerint a semmibe. Mit nézel? Szólt rá anya vagy apa. És erre Falatka pillantása visszatért, és a kanállal befejezte a mozdulatot. Sokféle élete van Falatkának, mondta e dolgokra nagyapa, a doktorbácsi. Nem kell túlzottan észrevenni. De hadd térek vissza Okepinre, a bohócra. Ez volt az az eset, amikor Évivel majdnem együtt jártak Abarandonban. Okepin elvitte őket a Meteorológiai Intézet felhőkarcolójába, fel a ruhatárba, és összeismertette velük Zümöngi bácsit és Zümöngi nénit. Ők még arra is emlékeztek, két öreg, amikor a Kalamőrök és a Sügginek egyesültek volt. Sőt, harc dúlt közöttük, testvérharc, tudjuk, amelyben sok derék Kalamőr és sok nagyszerű Süggin elesett. Végül is egyesültek tulajdonképpen a mindkettőjüket kikezdő partogonokkal és a három nemzet olvadt egybe. Végső fokon, Urminket vevő Szerinnel egyetértésben egy jó herceg volt az egyesítőjük. Nagy Köcsögmer, a dúlást elsimító hatalom, neki ott is volt a szobra a róla elnevezett téren, szemben a diadalkapuval. Ma már mesék, legendák őrzik mindezt, béke van. Mind belátták, hogy a másik fél is van olyan jó és erős, mint az egyik. Béke van. Na, hogy folytassam e fontos találkozásnak a leírását, Okep összeismertette őket Zümöngi bácsival, Zümöngi nénivel, Falatkát, és majdnem Évit. Hát ezek az öregek aranyosak voltak. Jól emlékeztek még a harcok végére, a béke kezdetére. Személyesen látták Nagy Köcsögmer herceget. Tudták azt a legendás dalt, amelyet akkor énekelt örömében a nép, az Unga-Unga dalt. Hey, Unga-Unga dörgicse! Felséges! A mai fiatalok persze nem tudják olyan igaziból énekelni. Például túlságosan kiejtik a kezdő U betűt. Unga, unga, így, mondta Zümöngi néni, és Zümöngi bácsi hozzátette. Az első betűn az U alig hangzik, épp ez a szép benne. Csak megrezzen az U az orból, dönögve, ung, ung, dörgicse. Sok változata van ennek, de ők ketten a legeredetibbet, a legrégibbet tudják. Ung, ung, dörgicse. Intett Zümöngi bácsi, és a néni rákezdte. Hogy fény lett még a hangjuk? Ez főképp Okep hallotta jól, hogy hogyan fény lett. Ez az Okep, hogy ez miket? Hát szinte neki köszönhető különösképpen, az operencián túli világban egyre jártasabb lett a fiú, Falatka. Egyre jobban és jobban kiismerte magát. Majdnem egy időben, már-már teljesen idő nélkül tudott Falatka ott lenni a hétfejű sárkány barlangjában, a hét törpe kunyhójában, vagy Abarandonban, a Brionet folyó hídjainál, a középső hídon például a Larinia kapun túl, a hídon, melynek pilléreit még Ivanon Brallais faragta csupa drágakőből. És tudott ugyanakkor felelni az iskolában számtamból, vagy tudta azt mondani anyunak, hogy kérek még a megymártásból. Okep edzette úgy, hogy szakaszosan tudott már átlendülni a patakon, négyszer-ötször is megállt a levegőben. Egyszer edzés közben bele is esett a patakba, de nem lett vizes. Nem. Ezt meg Fargevalkinak köszönhette, természetesen.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek,
0: Halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok! Én Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Kiskoromtól kezdve, de még felnőtt koromban is, nagyon szerettem meséket hallgatni, úgyhogy remélem, tetszeni fog, amit most mesélek nektek. Fecske László, a kiskakas, aki összekeverte a napot a holddal. Egy este a kokasülő baromfi udvaron furcsa dolog történt. Éjfél felé járhatott az idő, amikor a tyúkolból Csóbilla, a fiatal kiskakas, fáradtan tántorgott ki. Bizonyára rosszat álmodhatott, azért ébredt meg az éjszaka közepén. Ide-oda dölöngélve közelítette meg kedvenc szemétdombját, amelyre csak nagy nehezen tudott felkapaszkodni. Valószínűleg azt sem tudta, hogy hol van, mert tágra merett szemekkel nézett körbe a baromfi udvaron. Miután felismerte az otthonát, tekintetét az égre emelte. Aznap este éppen teli hold volt. A csillagok is erősen világítottak, s az udvaron a nagy fényességtől mindent tisztán lehetett látni. A malacok itatóját, a magas kukoricatárolót, s az udvar közepén meredező fűzfa lándzsa alakú leveleit is. Csóbilla nagy levegőt vett, és hangosan kukorékolni kezdett. Kukorikó! Egy álmos tyúk kukucskált ki mérgesen az olból, és ráripakodott a kiskakasra. Elment az eszed? Mit óbégacit, mint a félkegyelmű? Hajnal még messze van. Csóbilla értetlenül bámult a tisztességben meghízott tyúkanyóra, és így szólt. De hiszen már reggel van, a nap is fent ragyog az égen. Fáradt még ugyan, mert még nem világít teljes erejéből, de fent van. Ó, te kelekótya! Nem látod, hogy az ott fent nem a nap, hanem a hold? Azonnal gyere be az olba és térd nyugovóra, mert ha a gazda fel kell a kornikálásodra ének évadján, rettentő mérges lesz. A kiskakas lehajtott fejjel indult el az ól felé, de mielőtt belépett volna, még visszanézett az égre, hogy megbizonyosodjon, valóban a holdat látja-e. Ez tényleg nem a nap, mondta szégyenkezve, s felugrott az ól egyik létrájának a szabadon lévő fokára. Hamar el is nyomta őt az álom, de egy óra múlva ismét felriadt. Fáradtan támolygott ki az ólból, feltekintett a fényesen ragyogó holdra, majd újra kukorékolni kezdett. Kukorikó! Ismét a tyúkanyó ébredt fel elsőként a nagy kiabálása, s hamarjában odaszaladt a még félelomban lévő kiskakashoz. Azt a hét meg a nyolcát! Már megint itt dáridózol! És már meg, még késő éjjel van. A nap most a föld túloldalán jár. Sokára ér ide. De hát... kezdte a kiskakas, s az egyik szárnyával az égre mutatott. Igen, látom, hogy a hold fényesebben ragyog, mint valaha, de akkor sem téveszthető össze a nappal, tán látni lehet napközben a csillagokat az égen? Nem, válaszolta szomorúan a kiskakas. Bizony, hogy nem. Most pedig egy-kettő, szedd a lábad, és telepedj a helyedre az olban. Reggelig ki nem merészkedj onnan, mert kutyavilág lesz. Miután visszavonultak mindketten, ismét csend telepedett az udvarra. Csak a mezőn ciripelő tücskök és a békák halk altatónak is kiváló dallamait lehetett hallani. Újabb egy óra elteltével Csóbilla ismét álmaiból riadt fel, elfelejtve a tyúkanyó korábbi intelmeit, tülöngélve tipegett ki az olból, megcélozva a szemétdombot. Ott aztán ismét a holdra merett, és hangos ébresztőt fújt. Kokorikó! A tyúkanyó helyett ezúttal a gazda rohant ki a házból. Látszott, hogy mély álmából ébresztették fel. Mi az? Már is reggel van? Hebegte zavarodottan. De hiszen csillagos az ég, és teli hold van. Csóbilla ekkora már magához tért az olból kitántorgó tyúkanyóval együtt. Lassan megjelent a többi csirke is, s mind attól tartottak, hogy a kiskakas téves ébresztése miatt büntetés vár majd rá, de nem így történt. Vilmos gazda még meg is köszönte Csóbillának az ébresztőt, ugyanis jól tudta, hogy teli hold idején a halak jobban harapnak, mint máskor.
2: S mivel, hogy a gazda nagy horgász hírében állt, igencsak megörült annak, hogy a kiskakas felébresztette őt még a hajnal előtt, mivel többször is szeretett volna kimenni a kertje végében meghúzódó tóhoz egy kis éjjeli horgászatra, de mindig átaludta az egész estét. Attól a naptól kezdve a baromfi udvar Csóbillát éjjenezte, hiszen Vilmos gazda öröme kiterjedt az udvar minden apró jószágára. Még finomabb magvakkal letette a szárnyasait, s olyan tisztán tartotta az ólakat, hogy öröm volt bennük tojást tojni. A kiskakas pedig azóta is hangosan kukorékol minden reggel a nap felkelténél, valamint teli hold idején is.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság,
2: úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon.
0: Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt.
0: Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág, puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát.
3: Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár?
2: Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet.
0: Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam! Sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye uja! Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia! Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkor agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készül itten. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne. Csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke, dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzá ragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva kivont karddal vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sok csibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülig kormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöp gombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvávat. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted. Azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját. Sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvó néni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvó néni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvó néni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorbáltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvó néni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvó néni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvó nénivel rajzolgatott, egészen ebédig. Persze a táskába csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, holnap majd apupulcsiát hozom el.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból, és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kismadarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Firtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama. Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam, akkor is csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla, nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével, meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton. Sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőröndel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
3: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is.

0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
3: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Bendl Verától hoztam egy mesét, miszerint Matyi lekési az esőt. Én személy szerint szerettem az esőt, mert hasonlóan, mint Matyihoz, az esőnek nagyon jó hangja van, meg az illata is zseniális, és az eső után teljesen más a hangulat, meg az egész táj teljesen más eső után, és van egy sajátos varázsa ennek az eső dolognak. Na de kezdjünk is bele. Eső várható, mondta egyszer csak apa. Matyi felkiáltott, imádom! És ez így is volt. Sok gyerekkel ellentétben Matyi kedvenc hangja az eső kopogása volt az ablakon. Pik, pik, pak, pak, pak, pak. Így kopogott, és kedvenc elfoglaltsága volt az esőben sétálás. Csak hogy akadt még egy kedvenc elfoglaltsága is, a mesenézés. Nézek egy kis mesét, amíg meg nem jön az eső, mondta apának, és bement a szobába. Nem meglepő, hogy annyira nézte, hogy addigra az eső nem csak hogy megerett volna, hanem tovább is állt. A nyugati országrész felé vette az irányt. Hogy Matyinak ez fel sem tűnt, az meg azért nem meglepő, mert a dínók szerepelnek a mesefilmben, a dínókat pedig nem lehet egy pillanatról a másikra megfontolás nélkül otthagyni. Mégis, amikor Matyi megtudta, hogy lekéste az esőt, sírni kezdett. Le akartam menni és elázni, zokogott hangosan apának. Gyere, Matyi, kirándulunk egyet eső után, ajánlotta apa, de Matyi rázta a fejét. Én esőben akartam, eső nélkül minek? Végül mégis beleegyezett, bár kizárólag apa kedvéért. úgy érezte, a valódi dínók sétafikálnának odakint, azt sem tudná felvidítani. Ráadásul apa azt találta ki, hogy menjenek egy kifliért. Kifliért? Nagy ügy. Fogtak egy szatyrot, felvették a szandált, hiszen nyár volt. A nedves utcára kinyitották a kaput, csodálatos esőszag áradt, még a betonból is. Matyi beszippantotta. Közölte aztán, és szomorúan az elszalasztott esőre gondolt. Úgy érezte, lemaradt egy nagyszabású dologról, egy igazi, különleges záporról. És most meg el kell menni egy kiflit venni. Eléggé kiábrándító. Gyere, Matyi, belelépjünk a pocsolyába, bolondozott apa. De Matyinak nem volt kedve bolondozni, sem piszkos pocsolyákba lépkedni. Ekkor apa egy fa alá ugrott. Gyere csak ide, kiáltotta, és amikor Matyi rossz kedvűen követte, apa megrázta az egyik ágat, és esőcseppek garmadája, mit garmadája, hihetetlen sokasága esett Matyi nyakába, hajába, szájára és szemére. Jaj! Sikította Matyi. Mégis esik! És nevetett. Apa még egyszer meghúzta az ágat. Matyi megint sikított. Megint! Kiáltotta, és oda mentek a következő fa alá, és apa újabb esőt csinált. Matyi lelkes lett, végre vizes lehet. Hát így már egészen más az élet, erre gondolt. A harmadik fától kezdve Matyi lett az esőcsináló. Hogy hogyan csinálta? Hát beleült apa nyakába, és addig rázta a fölötte lévő ágat, ameddig mindkettejük feje csuromvíz nem lett. Meg Matyi pólója, meg apa szemüvege is. Csodálatos móka volt, csak a boltos néni nézett furcsán, de Matyiék ezzel nem foglalkoztak. Megvették a kiflit, és már mentek is. És jöki füvel mi történt? Megpróbálták szárazon tartani visszafelé, nagyon igyekeztek, de sajnos mégis be kellett ugrani egy utolsó fa alá és csinálni egy újabb záport. A kifli nem örült neki. Sajnos tejbe grizzlett a vacsora. Milyen kár! Mondta a tigris, aki egész délután Matyi ágyában hűsült, és csak enni ébredt fel. Matyi is annyira szomorkodott, hogy azonnal megölt két tányérral. Na ez volt a kis mesém, és mennyire hasonlítunk Matyival, szeretjük az esőt, ugyanúgy hívnak, és még a tejbegrízt is nagyon szeretjük. Szerintem mindenki nagyon szomorú lett volna, hogy a kifli helyett tejbegríz a vacsora.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: izgalmas napvárátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult. Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mindőt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, és már végzett is az egész búzaföldön. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csoda szerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, s mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már elegen voltak, fiú halkabban folytatta. Bizony, ha a kakas kukorékolni kezd, előbb bújik a nap, és újra világosság lesz. Ígérem nektek, többé senki sem fog fázni a birodalomban, s végre újra lesz gazdag termésetek, szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek, de aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorikó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikó! Kukorikó!
csillogott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély, vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik? Gondolta magában, majd elindult, hogy átússzon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, már vágtattak is le a hegyről, át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtón. Lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Olyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kigugucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Tururudit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a tururudi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba. De én nem akarok felöltözni, hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek tururudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek. Ki jössz velünk homokozni, Kati? Igen, tortát fogok sütni, örvendezett Kati. De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni, kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett. Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
1: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
0: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
1: Jó,
0: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre. Hurrá, megjött Kati! Kiabáltak a gyerekek. Gyere homokozni! És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos Szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfia, hercege, grófa, páró, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, elésebed legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejte másik, se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyál a szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, Nehéz-e a hegedülés? A gyermekség, mondotta a Szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a Szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a Szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. Most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a Szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a Szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a Szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis Szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, Szabócska, mondotta a király kisasszony. De a Szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Óriási szerencsétek van, mert most Kótya Vetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék Lafontaine nyomán. A farkas és a kutya. Az éhes, lesoványodott farkas hosszú vándorútja során egyszer találkozott egy jól táplált, jól öltözött kutyával, aki csak nem kicsattant az egészségtől. Se ereje, se kedve nem volt a harchoz, így inkább beszédbe elegyedett az ebbel.
3: Jól néz ki, kegyelmed! Biztosan jól megy a sora!
2: Próbált hízelegni a kutyának.
3: Bocsok, irigyel engem!
2: Kérdezte tőle a kutya.
3: Bizony, bizony!
2: Bólogatott a kopott farkas.
3: Rám is férne némi jólét.
2: El kellene már nekem is egy kis kégyeztetés.
3: Buh!
2: Ez csak magán múlik.
3: Buh! Buh!
2: Így a kutya.
3: Buh!
2: Vége az éhezésnek.
3: Buh!
2: Vége a hontalanságnak. Szebb napok fognak mosolyogni magára, ha velem jön.
3: Buh! Buh!
2: Az ordas nagyon megörült a lehetőségnek. El is indultak az új otthon felé.
1: Útközben a farkas érdeklődött, hogy mit kell tenni ennyi jóért.
3: Buh!
2: Semmit, mondta a kutya.
3: Buh!
2: Illetve alig valamit. Vezettül csaholni kell.
3: Buh! Buh!
1: Ha betörők jönnek.
3: Buh! Buh!
2: Ha a gazda megsimogat, akkor meg a farkamat kell csóválni. Hát ez nem sok, mondta a farkas. Ezt még talán én is meg tudnám tanulni. Hát mit kell még csinálni? Ebéd elején odafeküdni az asztal alá, és türelmesen várni. Csirkeszárny és galambfar szokott leesni az asztalról. Erre összefutott a nyál a farkas szájában. Éppen szaporázni akarta a lépést, hogy előbb odaérjenek, amikor észrevette, hogy erősen megkopott a szőr a kutya nyakán.
3: És ez meg mitől van?
1: Kérdezte a farkas.
2: Ugyan semmiség,
1: válaszolta a kutya.
2: Néha megkötnek, és ilyenkor a nyakörv kidörzsöli a szőrömet.
1: E szavak hallatán a farkas úgy elinalt, hogy vissza se nézett többet.
2: Itt a vége, fuss el véle!
4: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas, a legelőket határoló, széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
2: Te álmok gaztevő, most mindenért megfizetsz, széttéplek.
0: Gonosz, hiszen csak tegnap születtem, ellened nem védhettem,
1: felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
2: Ugye? Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
1: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
3: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk, gyöngék, mégis mit tehetnénk?
1: Kérdezték sokan.
2: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
1: felelte a legöregebbik, és ezentúl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
2: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
1: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak amikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
0: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
1: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
4: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
1: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
2: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
3: Igen, nem is tudom, higgyek-e neked,
1: felelte a bárány gyanakvóan.
3: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
1: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
2: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
1: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
3: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
1: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz.
2: A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
6: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese. Szervusztok! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a Nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott, azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem, vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka, szép csillag volt, bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt, de tetszett nekem, zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe, elővettem. Mutasd magad, te kis csillag! Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. Akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag?
Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járt a helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem és rejtegettem a szívemben. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt, de titok. Ne áruljátok el senkinek. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Hangja száll a fuvolának, mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

0: Álombirodalom.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!